0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek is, kellemes éjszakát a mikrofonnál, Király Tamás. Ez pedig már egy újabb nagy kedvenc a Rádió egy DJ-től, Regál Lilitől, aki nemrég mutatta be ezt a dalt, óriásit ment a születésnapi fesztiválunkon is, és azt gondolom, hogy sokat fogjuk hallgatni, mert nagyon jó. Regál Lili, ki a mi? Ez jön a Rádió egyen.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió egyen.
2: Ez a Rádió.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ez most nem egy hosszú hétvége, hát így májusban volt kettő is, picit kezdtünk talán hozzászokni, de ennek ellenére azért legalább egy rövid hétről fordultunk rá a hétvégére is. Pörögnek továbbra is az igazi mai slágerek megállás nélkül, ja, hát holnap meg ugye már nyár, már hogy június lesz. Bizony. Már ez viszont egy nagyon jó feldolgozás, egy Faithless dal újragondolása Bibi Rexától. Az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Zseniális dolog a következő órában, és ezt nem én mondom, hanem magukért beszélnek. Hát például Joe Cocker és a Galantis újdonsága, de a legújabb Taylor Swift-től is bekészítve, és hát már a kezdésben is ez a dal Radar-tól milyen? Én mondtam, hogy hibátlan. Blood Running, pár perc, és ezzel folytatom a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Új őrület hódít Amerikában, méghozzá lábhosszabbítás. A beavatkozás drága, és megviseli azt, aki átesik rajta, még

0: és az elmúlt 5 évben egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Idős és fiatal férfiak egyaránt kérik ezt a típusú műtétet. A kaliforniai Burbankben egy kifejezetten testmagasság növelésére létrehozott orvosi központ sebészétől. Elmondása szerint 60-as férfiak is fordulnak hozzá, mert a testmagassággal kapcsolatos poénok őket sem kerülik el, írja az NBC News. A műtét egyébként 4 órás és 75 ezer dollárt, azaz körülbelül 25 millió forintot kell érte fizetni. A beavatkozás során a comb csontokat átvágják és rudakat helyeznek azok belsejébe. Ezután a következő 3-4 hónap során a rudakat külső távirányító segítségével naponta legfeljebb 1 mm-rel hosszabbítják meg. A rudak fölött új csont nő, szükség van fizioterápiára is, és a beteg segítséget vesz igénybe a járáshoz, ami kezdetben járókeret, majd bot lesz. A teljes kezelés a fémrudak eltávolításával ér véget. Az NBC-nek a 26 éves Alex mesélte el, hogy miért kérte a műtétet. 170 cm-es magassága 177 cm-re változott, elege volt már a sok csúfolásból, amelyek a testmagasságból miatt érték. Elmondása szerint ezen tulajdonsága tette őt sokszor gúny céltáblájává. Számításai szerint összesen 100 ezer dollárjába, azaz nagyjából 34 millió forintjába került neki ez a 7 plusz centi. Az orvos azt mondta, egy évben 50 ilyen műtétet végez el, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt megduplázódott az operációk száma. Eredetileg a beavatkozást rekonstruktív célokra alakították ki, és azoknál alkalmazták, akiknek egyik lába rövidebb volt, mint a másik. Egy másik New York-i speciális lista szerint korábban nagyon kevés egészséges embernél használták a technikát, de ők is olyanok voltak, akik számára komplexust okozott saját magasságuk elfogadása. Ő maga nem javasolja, hogy szépészeti beavatkozásként tekintsünk a procedúrára, mivel komoly műtétről van szó.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 3 óra után járunk egy picivel, a legnagyobb kedvenceket pedig hozom továbbra is. Most például Joel Corytól, akinek a nyári teljes beosztása már elérhető, hogy mikor hol lehet vele találkozni. Hát nem sokat fog pihenni, ahogyan nézem. Most a hétvégén például New Yorkban, jövő héten pedig Orlandóban lép fel, de hát minden mellé pörög ugye az ibizai saját est és fellépés sorozata, szóval hát van meló rendesen, és közben azért van ideje dalokat is készíteni. Ez az igazi mai sláger tőle, Joel Corry a Galantis-szal, a Stay Longer, amit már is indít.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék vadjú játéka pedig már holnap startol, a nagy kapuralugás játék. Mi a díj? Hát, hogy is mondjam, hát konkrétan egy VB belépő. Méghozzá repülőjeggyel, utazással, szállással egy bostoni mérkőzésre, június 26-ai dátummal, két fő részére. Az igen, mellé pedig a napi díjak is, egy 65-szoros lett tévé. Lóljon, ez a Get Lucky a Rádió 1-en!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy már 3-4 is elmúlt. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a folytatásban pedig a napjaink egyik legnagyobb sztárja jön, különösen az Egyesült Államokban, ez egyértelműen igaz, Taylor Swiftre. És hogy milyen dalt készített most? A legújabb, amit mutatok, itt a Rádió 1-en.

0: pedig az igazi mai sláger, amivel mindjárt folytatom. Ed Sheeran, Azizam a következő óra elején a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb.

0: Legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkoló őrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkoló őr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió
2: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és minden héten próbálunk valami nagyon extra meglepetést hozni a guest mixben is. Hát ezen a héten szerintem az, hogy Martin Garrix saját mixe pörgött, az szerintem egy elég jó meglepetés volt, amit nekünk készített. Na, ez viszont most az igazi mai sláger tőle, a Butterflies, amivel folytatom, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Cause I will leave the light on.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és most szeretnék mutatni egy elképesztően jó dalt a Rádió egy DJ-től, DJ Metzger Vikitől, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon, vagy követte online, vagy bármelyik Rádió egy fekin, az már hallhatta a dalt, de szerintem most is megéri rá odafigyelni. Szóval DJ Metzger Viki, Nagy Bogival és Miss Mooddal, ez az Éden, itt a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely David Guetta után pedig egy olyan énekesnő, akivel korábban több nagy slágert is készített, most viszont egyedül érkezik Ray, ez a Where is my husband itt a rádió 1-en.

Megy, és ne feledjük, jövő héten játék Balázsékkal, és ez már konkrétan holnap lesz, a nagy kapurarúgás játék, amivel akár belépőt is nyerhetünk a világbajnokságra, Bostonba, repülőjeggyel, utazással, szállással, két fő részére. Wow! Mellé pedig napi díjak, TV, 65 szolos. Fú, de rendben van. Ahogy a folyadás is, Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Nemzetközi kutatási konferenciát rendeztek a Neumann Egyetemen. Megoldás készülhet a Holt-Tiszák vízhiányára. Ma van a dohányzásmentes világnap. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A tudományos teljesítmény és a nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítése állt a középpontban azon a konferencián, amelyet a Neumann János Egyetemen rendeztek Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az esemény célja az volt, hogy segítse az egyetem kutatóit és oktatóit a nemzetközileg is elismert tudományos publikációk elkészítésében, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítésében. Az egyetem vezetése szerint fontos cél, hogy a Kecskeméten születő kutatási eredmények minél nagyobb számban jelenjenek meg rangos nemzetközi folyóiratokban. A konferencia részeként külföldi szakértők is megosztották tapasztalataikat a kutatói munka és a tudományos

0: publikálás legújabb trendjeiről. Hamarosan megkezdődhet a szikrai és az alpári holtisza vízpótlása, miután a térségben kritikusan alacsonyra csökkent a vízszint. A tervek szerint mintegy 3 millió köbméter vizet emelnek át a Tiszából a holtágakba, hogy megakadályozzák a további kiszáradást és az élővilág károsodását, írja baum.hu. A szakemberek szerint az asszály miatt már komoly ökológiai veszély alakult ki. A vízpótlás során nagy teljesítményű szivattyúkkal juttatják el a vizet a holtágakba, a munkálatok pedig napokon belül teljes kapacitással elindulhatnak. A térség önkormányzatai és a vízügyi szakemberek régóta sürgették a beavatkozást, amely hosszabb távon a vízgazdálkodási rendszer fejlesztését is magával hozhatja. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
1: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
0: Napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
0: Új őrület hódít Amerikában, méghozzá lábhosszabbítás. A beavatkozás drága, és megviseli azt, aki átesik rajta, mégis az elmúlt 5 évben egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Idős és fiatal férfiak egyaránt kérik ezt a típusú műtétet. A kaliforniai Burbankben egy kifejezetten testmagasság növelésére létrehozott orvosi központ sebészétől. Elmondása szerint 60-as férfiak is fordulnak hozzá, mert a testmagassággal kapcsolatos poénok őket sem kerülik el, írja az NBC News. A műtét egyébként 4 órás és 75 ezer dollárt, azaz körülbelül 25 millió forintot kell érte fizetni. A beavatkozás során a comb csontokat átvágják és rudakat helyeznek azok belsejébe. Ezután a következő 3-4 hónap során a rudakat külső távirányító segítségével naponta legfeljebb 1 milliméterrel hosszabbítják meg. A rudak fölött új csont nő, szükség van fizioterápiára is, és a beteg segítséget vesz igénybe a járáshoz, ami kezdetben járókeret, majd bot lesz. A teljes kezelés a fémrudak eltávolításával ér véget. Az NBC-nek a 26 éves Alex mesélte el, hogy miért kérte a műtétet. 170 cm-es magassága 177 cm-re változott. Elege volt már a sok csúfolásból, amelyek a testmagassága miatt érték. Elmondása szerint ezen tulajdonsága tette őt sokszor gúny céltáblájává. Számításai szerint összesen 100 ezer dollárjába, azaz nagyjából 34 millió forintjába került neki ez a 7 plusz centi. Az orvos azt mondta, egy évben 50 ilyen műtétet végezel, ami azt jelenti, hogy 3 év alatt megduplázódott az operációk száma. Eredetileg a beavatkozást rekonstruktív célokra alakították ki, és azoknál alkalmazták, akiknek egyik lába rövidebb volt, mint a másik. Egy másik New Yorki specialista szerint korábban nagyon kevés egészséges embernél használták a technikát, de ők is olyanok voltak, akik számára komplexust okozott saját magasságuk elfogadása. Ő maga nem javasolja, hogy szépészeti beavatkozásként tekintsünk a procedúrára, mivel komoly műtétről van szó.
2: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 31-e van, Angéla és Petronella névnap, sok boldogságot nekik. Nagy kedvenc, amit hozok már is, mindjárt az óra elején, a legújabb Jennifer Lopeztől és David Guettától, amikor meghallottuk a bejelentést, hogy újra együtt dolgoznak, hát akkor tudtuk, hogy egy nagy kedvenc lesz, amit elkészítenek. És az is lett, az igazi mai sláger a Save Me Tonight, ezt írítom már is a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha azt mondom, hogy Despacito, akkor azt szerintem mindenkinek ismerős. De ha azt is hozzáteszem, hogy ez 9 éve került a slágerlistak élére, akkor azt mondjuk, hogy mennyi? Bizony. Na, hát jó. Fét lesz egy nagyon nagy slágert, az Insomniát, még ezelőtt is jó pár évvel mutatott be, viszont Bibi Rex a 2026-ban úgy gondolt, hogy egy picit újra gondolná ezt a dalt, és szerintem jó munkát végzett. Ez jön most az igazi mai sláger, a New Religion, itt a Rádió 1.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a nyárias hétvége, folytatódik 26 fokkal, holnap pedig itt a nyár 24-25 fokkal, szóval egészen jól fordulunk rá erre. Az igazi mai slágerek között Exxon, Sarah, Misha Miller és a Don't Leave jön mindjárt. Pár perc és a hírek után indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Kamerás rollerekkel fogják ellenőrizni nyártól Budapest egyik kerületében az autósokat. Azt fogják vizsgálni, hogy rendelkeznek-e érvényes parkolójeggyel. A járművekkel végzett ellenőrzés volt a legfontosabb témája annak a konferenciának, amelyet nemrég rendeztek meg Budapest 11. kerületében. A rendezvényen bejelentették, hogy immáron Újbuda is szintet lép a parkolóautók ellenőrzésében, ami magában foglalja a kamerával felszerelt mikromobilitási eszközöket, illetve gépjárművek alkalmazását. Kamerás rollereket és autókat elsőként az 5. kerület, Belváros-Lipótváros kezdett el használni, és hogyan is működik ez a technológia. A rendszer az úgynevezett ONPR elven működik, a járműre egy mikromobilitási eszközre szerelt speciális ONPR kamera modul haladás közben automatikusan beolvassa a parkolóautók rendszámait. A nagy sebességű infravörös megvilágításra dolgozó kamera a fedélzeti számítógéppel együtt valós időben felismeri a rendszámot, majd az adatkapcsolati modulon keresztül összeveti azt a központi parkolási adatbázisban található információkkal. Amennyiben a rendszer olyan járművet azonosít, amely nem rendelkezik érvényes parkolójeggyel, akkor értesíti küld az adott zónában dolgozó parkolóőrök készülékeire. A kamerás eszköz tehát nem végez pótdíjazást, hanem gyorsan kiszűri a problémás rendszámokat és jelzi, hogy hol szükséges a helyszíni intézkedés. Az élő munkaerő, tehát a parkolóőr a legdrágább, ha úgy tetszik, egyre nehezebben találnak munkaerőt. Az ANPR rendszer egyik előnye, hogy fele annyi parkoló őrre van szükség, mint a hagyományos ellenőrzés során. Ráadásul sokkal rövidebb idő alatt tudják végezni az ellenőrzéseket, illetve jóval nagyobb eséllyel tudják kiszűrni azokat, akik valamilyen okból kifolyólag elmulasztották befizetni a parkolási díjat.
2: A tudáspercet hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió 1!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sofia, tu gestes. Bella.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kiemelkedő tehetségeket díjaztak Kecskeméten. Fókuszban a légiközlekedés. 100 éves kiskunfélegyházi asszonyt köszöntött a város. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Kecskemét legeredményesebb diákjait és felkészítő tanáraikat ismerték el a tehetségdíj átadó ünnepségén a városban. Az elismerést azok a fiatalok kapták, akik országos és nemzetközi versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, számolt be róla a baon.hu. A díjazottak között szerepelt több olyan végzős középiskolás is, akik az országos középiskolai tanulmányi versenyen, vagyis az OKTV-n értek el kimagasló helyezéseket, matematika, fizika és más tantárgyak területén. A rendezvényen hangsúlyozták, hogy a tehetségek sikerei mögött a családok, az iskolák és a felkészítő pedagógusok munkája is meghatározó szerepet játszik. A szervezők szerint fontos cél, hogy a város továbbra is támogassa a kiemelkedő képességű fiatalokat és ösztönözze őket tudásuk fejlesztésére. Fókuszban a légiközlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan

0: Nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettségét.
1: Különleges jubileumot ünnepeltek Kiskun Félegyházán. 100. születésnapján köszöntötték Kocsis Károlyné Marika nénit, írja a Félegyházi közlöny. Az ünnepeltet a város vezetése virágcsokorral és emléklappal köszöntötte családja körében. A 100 éves asszony ma is aktív, szeret sütni, főzni, gondozza a kertjét és korához képest jó egészségnek örvend. Hosszú életének titkát a mértékletességben, a humorban és családja szeretetében látja. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén kétharmadán, akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, máshol száraz idő valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább rövidebb napos időszakok valószínűek. Előfordulhat majd zápor, zivatar, hajnalban a hőmérséklet 10 és 19 fok közé hűl vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a folytatásban Lost Frequencies, aki ugye belga, és a belga királyi család annyira kedveli őt, hogy hivatalosan is már megnevezték, mint a kedvenc DJ-je a királyi családnak, ami hát nyilván nem jár semmi extra, van már, mint hogy azon felül, hogy kedvelik a zenét, és hogy sokszor hívják fellépni. Zenélt már egyébként a királyi palota tetején is, de nemrég, mikor felújították az egyik új szárnyat, akkor konkrétan őt kérték meg zenei rendezőnek az egész eseményhez. Hát ő Lost Frequencies, aki most a Bastille-jön, az igazi mai sláger, a Head Down itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Több mint 1300 állásajánlattal várták az érdeklődőket Kecskeméten. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. Népművészeti kiállítás nyílt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a kecskeméti állásbőrzét, ahol 22 cég összesen mintegy 1300 munkalehetőséget kínált az álláskeresőknek, írja a Vármegyei Lap. A rendezvényt a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal szervezte, és nem csak állásajánlatokkal, hanem képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkkal is várták a résztvevőket. A látogatók személyesen találkozhattak a munkáltatókkal, tájékozódhattak az aktuális pozíciókról, valamint a jelentkezési feltételekről is. A kínálatban többféle szakterület szerepelt, így a fizikai munkától a műszaki és irodai állásokig számos lehetőség közül választhattak az érdeklődők. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV, a társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő, ők nagyjából 100 ezeren vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozás érint, ennek a határideje is június 1-e.
1: Élő örökség címmel nyílt új népművészeti kiállítás Kecskeméten, amely a hagyományőrzés és a magyar népi kultúra sokszínűségét mutatja be, írja a Vármegyei Lap. A tárlaton különböző népművészeti alkotásokkal, kézműves munkákkal és hagyományos mesterségek emlékeivel találkozhatnak a látogatók. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a közönséghez a magyar kulturális örökséget és bemutassák a népművészet ma is élő értékeit. A tárlat több hónapon keresztül látogatható lesz Kecskeméten. Napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Folytatódik

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 8-tól pedig ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig Adió játék indul náluk, aminek a fődíja egy páros belépő a világbajnokság június 26-ai meccsére Bostonba, repülőjeggyel, szállással, mindennel. Nagyon vagány lesz, és mindemellé naponta a napi nyeremények 65-szolos LCD TV-k. Bizony, jövő héten tehát Balázsik ezzel készülnek, én pedig továbbra is az igazi mai slágerekkel változatosan, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Aki pedig lemaradt volna tegnap a Rádió 1 Top 50-ről, annak sok szempontból van jó hírem, egyfelől ma is lesz Rádió 1 Top 50, másfelől pedig ebben ma is hallhatjuk azokat az interjúkat, amiket múlt héten rögzítettünk a nemzetközi sztárjainkkal, a világsztár fellépőinkkel. Beszél például Accent, Samfeld, Cyril és a Switch Disco is, mindezt tehát ma a Top 50-ben, ugye 15 és 17 óra között. Addig pedig igazi mai slágerek megállás nélkül most Teddy Swims-et választottam, ez a nagy kedvenc tőle, a The Door, itt a Rádió 1-en.

0: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
1: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
2: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
3: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
0: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
1: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
2: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi kutatási konferenciát rendeztek a Neumann Egyetemen. Megoldás készülhet a Hold-Tiszák vízhiányára. Ma van a dohányzásmentes világnap. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A tudományos teljesítmény és a nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítése állt a középpontban azon a konferencián, amelyet a Neumann János Egyetemen rendeztek Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az esemény célja az volt, hogy segítse az egyetem kutatóit és oktatóit a nemzetközileg is elismert tudományos publikációk elkészítésében, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok bűnösségében.

0: vitésében. Az egyetem vezetése szerint fontos cél, hogy a Kecskeméten születő kutatási eredmények minél nagyobb számban jelenjenek meg rangos nemzetközi folyóiratokban. A konferencia részeként külföldi szakértők is megosztották tapasztalataikat a kutatói munka és a tudományos publikálás legújabb trendjeiről. Hamarosan megkezdődhet a szikrai és az alpári holtisza vízpótlása, miután a térségben kritikusan alacsonyra csökkent a vízszint. A tervek szerint mintegy 3 millió köbméter vizet emelnek át a Tiszából a holtágakba, hogy megakadályozzák a további kiszáradást és az élővilág károsodását, írja baum.hu. A szakemberek szerint az asszály miatt már komoly ökológiai veszély alakult ki. A vízpótlás során nagy teljesítményű szivattyúkkal juttatják el a vizet a holtágakba, a munkálatok pedig napokon belül teljes kapacitással elindulhatnak. A térség önkormányzatai és a vízügyi szakemberek régóta sürgették a beavatkozást, amely hosszabb távon a vízgazdálkodási rendszer fejlesztését is magával hozhatja. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
1: Az idei kampány célja az az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
0: Napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 7 óra is elmúlt, szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál, király Tamás, remélem mindenki már kezdi kipihenni a tegnap estét, főleg aki egy picit elfáradt a BL döntőn, rendben volt. És rendben lesz a fogyadás is itt a Rádió 1-en, az igazi mai slágerek ebben az órában is pörögnek. David Guetta és Dua Lipa is érkezik nem sokára, most viszont Lady Gagával folytatom. Ez a nagy kedvenctől a Bloody Mary. Szép reggelt, jó hétvégét!

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom, akiről fun fact, imádja a Harry Potter univerzumot, minden könyvet olvasott, minden mozit látott, sőt, gyűjti a spéci kiadványokat is a könyvekből. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Bibi Rexa a Faithless dallal, a New Religion-nel itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kiemelkedő tehetségeket díjaztak Kecskeméten. Fókuszban a légiközlekedés. 100 éves kiskunfélegyházi asszonyt köszöntött a város. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Kecskemét legeredményesebb diákjait és felkészítő tanáraikat ismerték el a tehetségdíj átadó ünnepségén a városban. Az elismerést azok a fiatalok kapták, akik országos és nemzetközi versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, számolt be róla a baon.hu. A díjazottak között szerepelt több olyan végzős középiskolás is, akik az országos középiskolai tanulmányi versenyen, vagyis az OKTV-n értek el kimagasló helyezéseket, matematika, fizika és más tantárgyak területén. A rendezvényen hangsúlyozták, hogy a tehetségek sikerei mögött a családok, az iskolák és a felkészítő pedagógusok munkája is meghatározó szerepet játszik. A szervezők szerint fontos cél, hogy a város továbbra is támogassa a kiemelkedő képességű fiatalokat és ösztönözze őket tudásuk fejlesztésére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
2: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettséget.
1: Különleges jubileumot ünnepeltek Kiskunfélegyházán. 100. születésnapján köszöntötték Kocsis Károlyné Marika nénit, írja a félegyházi közlöny. Az ünnepeltet a város vezetése virágcsokorral és emléklappal köszöntötte családja körében. A 100 éves asszony ma is aktív, szeret sütni, főzni, gondozza a kertjét és korához képest jó egészségnek örvend. Hosszú életének titkát a mértékletességben, a humorban és családja szeretetében látja. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén kétharmadán, akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, máshol száraz idő valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább rövidebb napos időszakok valószínűek. Előfordulhat majd zápor, zivatar, hajnalban a hőmérséklet 10 és 19 fok közé hűl vissza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, és csak jelzem, érkezett egy vadi új film a hazai mozikba, amit többen úgy jellemeznek, hogy a Mary Poppins és a Harry Potter elődje és vagy közeli rokona. Ezek jó kis jelzők mi előjáróban. Egy klasszikus angol fantasy regény a legnagyobb és legviccesebb angol sztárokkal, a Varázslatos titokfa, aminek a leírása otthon a radio1.hu-n, május 28-tól pedig egyébként a hazai mozikban. Na de ez csak így zárójelben az igazi mai slágerek között, mert hogy ezek szólnak továbbra is most épp Ed Sheerantől, az Azizám, amit már is indítok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy már csak pár perc, és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap pedig újra 6 órától itt a stúdióban, és indul a nagy kapularugás Balázsékkal, aminek a napi díja 65 szólós LCD TV, mondom napi díj, a fődíj pedig egy páros belépő a foci világbajnokság június 26-ai meccsére, ez Bostonban lesz, jár mellé repülője, szállás, a belépők, nagyon vagány lesz. Ne feledjük, ma gyereknap van, május 31-e, holnap pedig már nyár, se feledjük. És az se, hogy nálunk szólnak az igazi mai slágerek, továbbra is megállás nélkül. Sam Feld, Rosalind, Heart Like Mine, én ezt indítom, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, kellemes gyereknapot, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárjai.

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros új burgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
7: Csobbanj az idei strandszezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
8: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
9: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai

0: ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sziszi és a Shopland jó voltából. Találkozzunk Kecskeméten a Talfája utca 1 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
1: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
2: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
3: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
4: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
5: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
6: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
5: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
7: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Több mint 1300 állásajánlattal várták az érdeklődőket Kecskeméten. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. Népművészeti kiállítás nyílt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a kecskeméti állásbörzét, ahol 22 cég összesen mintegy 1300 munkalehetőséget kínált az álláskeresőknek, írja a Vármegyei Lap. A rendezvényt a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal szervezte, és nem csak állásajánlatokkal, hanem képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkkal is várták a résztvevőket. A látogatók személyesen találkozhattak a munkáltatókkal, tájékozódhattak az aktuális pozíciókról, valamint a jelentkezési feltételekről is. A kínálatban többféle szakterület szerepelt, így a fizikai munkától a műszaki és irodai állásokig számos lehetőség közül választhattak az érdeklődők. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. A társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
9: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 ezeren vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
8: Élő örökség címmel nyílt új népművészeti kiállítás Kecskeméten, amely a hagyományőrzés és a magyar népi kultúra sokszínűségét mutatja be, írja a Vármegyei Lap. A tárlaton különböző népművészeti alkotásokkal, kézműves munkákkal és hagyományos mesterségek emlékeivel találkozhatnak a látogatók. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a közönséghez a magyar kulturális örökséget és bemutassák a népművészet ma is élő értékeit. A tárlat több hónapon keresztül látogatható lesz Kecskeméten. Napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: Luciferi és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Látunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságba, ugye erről szól az az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
2: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
1: Meg nem kell, hogy 50 legyél. Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, jöhet. Hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
2: Adj egy tollat, Júli, hogy tudjam strigulázni.
3: Magatokra ismertek.
1: Magatokra ismertek el. Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságban, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lette valaki, használ-e valaki doterát, és lette dotera nagykövet?
2: Nem, ez kimaradt.
1: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
3: Most kezdek csak igazán rászokni.
1: Itt tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, akik dohányozza. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
2: Így van.
1: Az állandóan
2: az egy
1: van.
2: Folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
1: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
2: Én ezt sose engedtem el.
1: Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
2: Hát, de most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
3: De nem, a Pánikbaba projekt az nem erről szól.
2: Hogy kell egy gyerek.
1: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
2: Vagy akarod az elsőt.
3: Vagy azonnal csinálni valakinek, igen.
1: Vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
2: Hát, sőt, én ebben már öntől kapaszkodni.
3: Kicsit az időből.
1: Jó? Következő, mert belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Én nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, hogy osztálytalálkozó szervező lett? Tavaly meg volt Zsülnek.
3: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk. Tehát, hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
1: De nincs, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
3: Hogyne, persze. Aha. Igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
1: 16 évesnek öltözni?
3: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
1: Néha én is szeretem.
2: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
1: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság, igen?
2: Igen, hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelő ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon lazába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta, Júli. Igen.
1: Nyomsz felemás cipőt, amikor felemás cipőbe vagy?
2: Persze,
1: tényleg?
2: Nem, van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
1: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
3: Van egy ilyen.
1: És ebbe tolod? Aha. Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem.
3: Kicsit szánalmas.
1: Kézműves vállalkozás, bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta.
3: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főzőtanfolyamokra járni.
2: Gyöngyfűzőtanfolyamra.
3: Tűzdománc készítés, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
2: Ez jó, ez a része jó.
3: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
1: Podcast indítás.
3: Szerintem ez abszolút megy, tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondott tartalmakat gyártani. És remélem, hogy idő után felfut.
1: Podcast indítás,
2: és
1: így van.
2: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát, hogy meg is fogsz belőle élni.
3: Hogyne, persze, mert egyébként ebből nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
1: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, Akkor
2: ezt te vagy, jó, köszönjük, és akkor egy pont nálad.
1: A vörösfény terápiát viszel, többet viszek ebből egyébként, de a vörösfény terápiát is.
3: Riókamra.
1: Az is, tehát az is ebben van. Igen.
3: Hidegvízterápia.
1: Igen. A dísznövényeket mondtuk?
3: Még nem.
1: Dísznövények.
2: Az Júli, Anna.
1: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
3: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pálmák, ahol egyetlen szád, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként, óriási piaca van.
2: Na, mi van
1: nem csinálom. De honnan tudod ezt ilyen jól?
3: Azért, mert benne vagyok én.
2: És benne van a csoportban is, jó?
1: Dísznövénycsoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Hát, tényleg elment az eszed?
3: Figyelj, félelmetes.
1: Dísznövénycsoportban.
3: Igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne...
1: Senki nem normális ebbe a csapatba, gyerek.
3: Rózsaszín vagy fehér folyt.
1: Senki nem normális.
3: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek.
2: Oké, hányat vettél, Júli?
3: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen 100-200 ezer forintokat egy-egy palántáért, mert nem minden.
1: De ott vagy benne.
3: De mindig figyelem.
1: De jó a felsorolás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
3: Én már
1: vörösfényterápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénzt fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Estefem részvényei szintén szerintem egy életközepi válságból.
2: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
1: Fölraktad az egészet. Így van. Valamit megcsináltál. De akkor ez is abból ered, hogy majd most megtanulok a pénzzel bánni.
2: Így van.
1: Pedig nem sikerült. Nyugdíjas leszek. Meg akarok.
2: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
1: Legyen az öregkora valami.
2: Julus, te is.
1: Ez is az életközepi válság. Tőzsd, de szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
2: Csinálom, azt csinálom.
1: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
2: Zsül, most kezdte el.
1: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmány, ez fermentál.
2: Hát, a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
1: Felfoghatatlan, de tényleg.
3: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vásárlása.
1: Azt nem írja, hát az... Jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfényt meg a táplálék kiegészítőt, jó. Oké, de kell a
2: BTA... És ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás...
1: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, hogy ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, de, hanem inkább nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit fogod, és aki soha nem foglalkozó dísznövénye, elmegy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? Tehát, és ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják, Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
3: Szerintem a főzőtanfolyam
1: ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
2: Meg vagyok.
1: Újra fiatal vagy. Tudok én még drónozni. Nem csak a derek. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sansztalan vagyok. Néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem, hogy fény évekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már megtanulni, sőt, már nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be valakom.
3: Iszonyat pénz. Borzasztó sok pénz lehet elcsapni rá.
1: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drórozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy... És akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
2: Meg vagy verve. Balkész kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
1: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
3: Duolingo.
1: Duolingozol.
2: Sehova nem jutsz vele.
1: Na de várjál, 40-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy... Amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
2: Szerintem igen. Hogy eddig halasztottad, de nem tanultad, meg nem foglalkoztál vele. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kéri a külföldön, akkor...
1: Rájössz, hogy a Duolingo yes. az... A Duolingo-ban 30 pontod, 40 kincsen, és a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingo-ban, az semmit nem segít.
2: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csináltad, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
3: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
1: Na, szerintem ugye, nagyon klasszik.
3: Csodálatos.
1: Tehát elkezdesz így otthon művelni igen. bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál, kikovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy ez ugyanakkor tök jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepi. Nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
3: Nem tudom.
1: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne. Nem,
3: az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Perimenopauza tünetek. Le is szárasság.
1: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni, az soha nem késő.
4: Ne, csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
1: Csinálod?
4: 1621 napos szériában.
2: Ne!
1: És megdicsérjük, hogy
4: angolul. Igen, szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
1: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint ahogy itt írja, hogy a dísznövények. Az akkor te benne vagy a dísznövényekkel,
4: nagyon
1: ott vagy.
4: Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt betetvesedett, leestek a virágok, helyre hoztam, átültettem.
2: De
4: nem, nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog ez a bonszályozás.
1: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
2: Ugyanaz.
1: Egy pizza kenence. De ez is egy jó dolog. Hát otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdett otthon.
3: Akkor már a komposztálás.
1: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendeted, megetted, adtad a futárnak, elment. 35-40 évesen jól érzi, jó, és egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főlegvárt egy szörpöt főzök, uborkát kovászolok 38.
2: 38?
1: 38,
3: madár megfigyelés.
1: Igen.
3: Az vajon mennyire gyakori?
4: Ja. Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok teljes mértékben. Nem vagyok figyelve a batarak.
1: Madár megfigyelés?
4: Madár megfigyelés, igen, igen. És ezt tökére fejlesztettem. És a zöld küllővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
2: Hát, ha beköltözik.
4: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
3: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
1: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
2: De miért, miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizza készítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod akármicsoda. Annának a bonszája, tudod, mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
1: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit öridőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már azt csinálni, nem milyen kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és ezt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
3: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
1: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
3: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájadról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
2: A tökéletes pázsit.
1: Az
2: elérése.
1: Én szeretem ezt a összeállítást.
2: Ki a ízét a gaz belőle.
4: Körömollóval vágod.
1: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
3: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
1: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
3: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem járt ámulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikó.
1: De ez egy valós azon igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
3: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
1: Jobban egy nagy szünet.
3: Igen, aha, és utána tesz újra generálod.
1: Igen, befekszel kamionak alá itt.
2: Ugye.
1: Igen.
3: Én két gyerekes sállanya vagyok.
1: Takarjatok be.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi kutatási konferenciát rendeztek a Neumann Egyetemen. Megoldás készülhet a holttiszák vízhiányára. Ma van a dohányzásmentes világnap. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A tudományos teljesítmény és a nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítése állt a középpontban azon a konferencián, amelyet a Neumann János Egyetemen rendeztek Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az esemény célja az volt, hogy segítse az egyetem kutatóit és oktatóit a nemzetközileg is elismert tudományos publikációk elkészítésében, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítésében. Az egyetem vezetése szerint fontos cél, hogy a Kecskeméten születő kutatási eredmények minél nagyobb számban jelenjenek meg rangos nemzetközi folyóiratokban. A konferencia részeként külföldi szakértők is megosztották tapasztalataikat a kutatói munka és a tudományos publikálás legújabb trendjeiről. Hamarosan megkezdődhet a szikrai és az alpári holttisza vízpótlása, miután a térségben kritikusan alacsonyra csökkent a vízszint. A tervek szerint mintegy 3 millió köbméter vizet emelnek át a Tiszából a holtágakba, hogy megakadályozzák a további kiszáradást és az élővilág károsodását, írja baum.hu. A szakemberek szerint az asszály miatt már komoly ökológiai veszély alakult ki. A vízpótlás során nagy teljesítményű szivattyúkkal juttatják el a vizet a holtágakba, a munkálatok pedig napokon belül teljes kapacitással elindulhatnak. A térség önkormányzatai és a vízügyi szakemberek régóta sürgették a beavatkozást, amely hosszabb távon a vízgazdálkodási rendszer fejlesztését is magával hozhatja. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
2: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
1: Napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: láttunk egy videót hétvégén, és ezen azért így meglepődtünk, teljesen szürreális. Celámzé, megvan nektek? Celámzé. Na?
1: Igen.
0: Egy ausztriai hegyeket képzeljétek magatok elé. Ahogy egy siklóernyős vidáman siklóernyőzik. Ez eddig megvan, ugye? Ő nem ejtőernyős és siklóernyős, lefut egy dombról, fölszáll, és a termékeket meglovagoltatva halad egyre följebb, majd ha véget ér a meleg levegő, valahol leszáll.
2: Az a toxikus gondolatom, hogy ez nekem menne.
0: Ez nagyon sok fajta dologról mondtad már itt az elmúlt egy-két
2: évben.
0: De
2: azt érzem, hogy nem akarok kiugrani semmivel, de azt látom magam, hogy egy dombról lesétlek, és egyszer csak a levegő belém kap, és
0: igen. Ez egy bonyolult dolog, ugye ernyőkezelés, vészhelyzetek, szóval ez nem egy életbiztosítás, oda is vágják magukat néhányan, de egy olyan jelenet zajlódott most, amire ritkán van példa, mert a siklóernyős az egy ilyen, szerintem 360, de tök mindegy, nem is ez egy ilyen GoPro-val vette saját magát. Uh-huh. És a következőt látod, teker vissza az elejére, Zsül? Vagy ez itt az eleje már, ahogy indulunk? Hangja is lesz a videónak? Szóval, nem, ez már nem az eleje, Zsül, tehát indíj vissza az elejére, léci. Jó?
2: Igen. Zsül, te kicsit megkaparták a Zsül, démonok. Picit,
0: itt repül a siklóernyős, figyeld.
2: Énekel közel.
0: Ott, majd hallasz egy hangot, figyelj. Ez a szél.
1: És egyszer csak ott jön.
0: Azt a mindenit. Most én megállítom, mindjárt megnézzük a videót, mert ez innentől kezdve csak suhogás, nem is ez a lényeg. Egy kis repülő, az neki repül úgy a siklóernyősnek, én nem is értem a balesetet magát, hogy elmetszi, vagy nem elmetszi, hanem összekuszálja a vitorláját. Tehát a csávó, a pilóta nem látta, hogy ott van előtte egy siklóernyős, és telibe veri úgy, hogy a nőnek körülbelül fél perc vagy 40 másodperce van leoldani a régi ernyőt, kibogózni, mentőernyőt, haserjőt, nem tudom mit nyitni, miközben hallott, hogy szitkozódik, hallott, hogy beszél, hallott, hogy káromkodik.
1: És addig zuhansz?
0: És addig hol gyorsabban, hol lassabban zuhansz, amíg ki nem nyílik a másik ernyőn. Hogy megy neki egy kis repülő? Egyáltalán mit keres ott, ahol siklóernyősök vannak?
2: Hát mondjuk... a másik, hogy miért kapták el azóta? Börtön. De figyelj, ha ezt nem direkt csinálta, akkor meg... De...
0: Ugye a videó nem látszik, hogy ki nyilván visszakereshető különböző naplózási adatok alatt, vagy előtt, vagy után, hogy ki repült arra. Ő nem vágja el az ernyőjét a pilótának, csak összegabaitja.
2: Csak 150 km/h belemegy.
0: Csak 150 km szétroncsolja az ernyőt, a csaj az küzd, majd valahogy kiítja a fékezőn, vagy a hasernyőt, a póternyőt, és azzal valahogy leszáll. Ez mekkora születésnap?
1: Úristen.
0: Egyébként ezt is posztolta, nézd, hogy már boldog második születésnapot nekem, ez a kiírása a nőnek. Szápti, így találjátok meg egyébként Instagramon, ordít.
1: Ugye a gép alatt van az ejtőernyős csajsz, de nem annyival, hiszen eltrafálta, tehát ha egyenesen kinézel a gépből, látnod kellett, hogy ott van az ernyő. És ráadásul ugye ez nem annyira gyors, hogy egyik pillanatról a másikra a kis gép elé került. Nem. Mert előtte vitorlázott a csaj.
0: Igen. A rózsaszín az még a régi ernyője, ami összegabolyodva, félig elszakadva, leszakítva ott van, és egy fehér ernyő van fölötte, nézd meg, az a másik kupola, az a mentőernyő, vagy fékezőernyő, vagy nem tudom mi az, és még bevágódik a
1: susnyásba.
0: Bevágódik a susnyásba. Most érkezik meg. És a videó még mindig forog. Egészen megdöbbentő.
1: Mennyi időd van ilyenkor kioldani a másodikat?
0: Vagy? Szerintem ez magasságfüggő is. Ez attól függ, hogy mekkora a baj, mennyi kötelet kell ott neked kibogózni, nyithatod-e a másik ernyőt, van-e annak helye nyílni, milyen? Tehát ez gondolom egy vészhelyzet, amit te sokszor gyakorolsz, itt még beszél németül egy kicsit, majd megünnepli a második születésnapját. De mindjárt felhívjuk egy másik szakit, bele beszéltünk egyébként a bázisugrónkat, Mátét, mert ő siklóernyőzik is. Hát ha nagyon alacsonyan vagy, akkor már nincs sok idő cselekedni. Itt szerintem a magasság az előny, mert a zuhanás közben van időd nyitni. Nem? Tehát, hogy nagyjából az. Nagyon durva videó.
1: Hogy le kell levágni a régi ernyőt, vagy az ott lobog közben? Mi van, ha kidobod az új ernyőt, és az összekabajodik a régivel, amit ketté vágott a pilóta csávó? Csak kérdéseim vannak.
2: Megint Endre?
1: Endre, halló?
0: Nem jelzett a Roswell UFO-t az Európával. Igen, itt van velünk Máté. Hello Máté, jó reggel, csáó.
3: Sziasztok, jó reggel.
0: Hello Máté, csáó. Beszéltünk nem olyan régen, ugye a bázisugrás kapcsán.
3: Igen.
0: Na, hello, örülünk, hogy újra itt vagy. Láttad ezt a videót?
3: Láttam, persze, nagyon sok barát családtag elküldte, igen, úgyhogy már több ízben követem az eseményeket, meg érdekes is nagyon szakmai szempontból is.
0: Igen, ugye itt azt látjuk, hogy a kis gép az tulajdonképpen nem is átszakítja, hanem neki megy az ernyőnek, össze-vissza gabajodik, és a nő elkezd zuhanni. Ez milyen magasan lehetett körülbelül?
3: Én úgy olvastam, hogy 1700 és 1900 méter között voltak valahol. Gyakorlatilag a légcsavar átment az ernyőn, úgyhogy teljesen átrepült rajta a Cessna. Ez egy nagyon érdekes baleset, tehát, hogy ahogy mondtátok is tegnap a kommentben, hogy talán az évszázad egyik legjelentősebb siklóernyős balesete. Valóban így van, főleg azért, mert nem is nyilván a légi, vagy az elsőbségi szabályok egyértelműek, tehát a motoros repülőgépnek kellett volna kitérnie, ugye a motor nélküli siklóernyő el kellett volna, hogy kerülje, de nem látta, azt mondta a pilóta, ugye nem tudom, ültetek már ilyen kis gépbe, hogy a látási viszonyok lefelé nagyon korlátozottak, de éppen emelkedik a gép, akkor szinte esélytelen, hogy lássa, és hátulról érkezett, tehát még a siklóernyő se láthatta, tehát ez egy nagyon érdekes baleset, igazából nem hibázott senki, mégis megtörtént a baleset, nem volt, nem repült tiltott légtérbe a siklóernyős.
1: Hát valószínűleg ez egy véletlen, tehát egy volt véletlen maga baleset. A baleset. Aha.
0: Mi a protokoll ilyenkor? Tehát, hogy te látod, fölnézel, látod, hogy vége, az ernyőd off, onnantól kezdve nyilván magasság függő, de körülbelül mennyi időd van cselekedni, hogy ne legyen baj?
3: De ez azért volt egy viszonylag szerencsés baleset, mert ugye nem sérült meg komolyabban a pilóta, tehát Zatánál volt. Ugye, hogyha picit más, hogy kapja el, vagy jobban megrántja, vagy más szögbe, akkor ugye nincs olyan berendezés a siklóernyőnél, mint az ejtőernyősöknél, hogy akár automatikusan kinyílna egy mentőernyő. Tehát tudatánál volt a pilóta, ez egy nagyon-nagyon pozitív dolog, és nagyon ügyesen viszonylag hamar, tehát az ütközés után egy 6-7 másodperccel már kint is volt egy ilyen hasi mentőernyőt ki tudott dobni, és onnantól kezdve látjuk, hogy szépen végül is földet ér, nagyon közel egy úthoz, ami megint csak szerencsés, hogy nem egy fára akadt fel, vagy a terepen landolt. Abból a szempontból, hogy volt magasság, volt ideje cselekedni, tehát lett volna még akár ezzel a merüléssel akár fél egy perce is arra, hogy ezt megoldja, de mondom, egy 7 másodperc alatt megoldotta.
0: De ilyenkor a régi ernyőt nem kell leoldani, hanem nyitod a hasernyőt, és valahogy közben a köteleket megpróbálod szétszedni, hogy az újonnan nyíló ernyő ne akadjon bele a régi összegabajododba?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, igen. Tehát vannak olyan karabinerek, ahol le lehet oldani a magát a siklóernyőt, és ugye a mentőernyőnek, ugye, vagy az már általában ki is tudja húzni a mentőernyőt. Ez viszont nem annyira elterjedt, vagy leginkább ugye az akrobata repülésnél az akropilóták használják ezeket a ilyen gyors leoldó karabinereket, vagy van olyan háromkarikás leoldó, mint az ejtőernyőnél is, most már az is kezd beúszni, de hozzá olyan speciális beülőkkel, de emberek nagy többsége ezt nem használja, siklóernyősök nagy többsége ezt nem használja. Itt is azt látjuk, hogy ez nem egy leoldható karabiner volt, hanem ilyenkor ki kell dobni a mentőernyőt, ami egy nagyon rizikós dolog, ezt amúgy gyakoroljuk is minden éven legalább egyszer ezt a nyitást, hogy hogyan kell kidobni ezt a mentőernyőt. Ő is kidobta, de előfordulhat az is, igen, hogy beledobod a éppen ott vergődő főernyőbe, ami most ugye már szét is volt vágva, és akkor azok is összegabajodnak, vagy csak részlegesen nyílik ki. Tehát az egy sokkal rosszabb forgatókönyv lett volna. A akrobata repülést végző akropilótáknak ezért van amúgy 2 mentőernyőjük, hogyha az egyik belegabajodik, legalább van még egy, és akkor minél több anyag van a fejed fölött, ugye annál lassabban zuhansz. Valószínűleg nála csak egy mentőernyő volt, de sikeresen kidobta, nagyon ügyes volt, és így tényleg egy olyan balesetről beszélhetünk, ahol
0: aztán leesett a fára, vagy lesz olyan még valami fára, ott a fa fogta meg, aztán leesett a fára.
3: Az is... hát, felakadt, igen, az igen. Már
1: de itt az is lehetett volna, hogy mondjuk a pilóta egy méterrel lejjebb jön, akkor mondjuk ő maga is belegabajodik az ernyőbe, nem? A repülőgépnek is lehetett volna baja.
3: Igen, tehát teljesen átrepült rajta, és amikor leszállt a repülő, utána olvastam, mert volna már ilyen előzetes jelentések, hogy akkor még mindig rajta voltak a siklóernyő darabok.
1: Most képzeld,
0: rajta volt a repülőn a siklóernyőnek a darabjai.
3: Igen, és maga a siklóernyő, ahogy bedarálta a légcsavar, az meg is rongálta a légcsavart egy kicsit, azt olvastam. Tehát, hogy igen, ez nagyon, tehát sokkal rosszabb is lehetett volna. Úgy ismeri egymást a két pilóta valamennyire, nincs harag, tehát nem haragszanak, igazából nem egymásra, megmondom, nem is hibáztak. Attól függetlenül, hogy ugye a motoros gépnek kellett volna kitérni a siklóernyő elől, mert egy siklóernyő 40-nel megy, egy Cessna megy akár 200-250-nel is, tehát amikor elmész egy siklóernyő mellett, az úgy tűnik, mintha állna. Hát ugye nem tudsz egy siklóernyővel egy ilyen lassú...
0: Nem tudsz manőverezni, persze, hát ilyen gyors gépet nem lehet kikerülni, persze. Az nagyon szerencsés baleset egyébként, a kameraképek meg a videófelvétel az egészen durva, hogy mennyire realisztikus, hogy mennyire látod tényleg, hogy mi történt, hogy hallod a hangját, hátra néz a nő, és a következő pillanat ott van a gép, és eldarálja az ernyőt. Egészen durva felvétel.
3: Igen, az egyik pillanatban még minden rendben van, aztán már semmi sincs. Ja. Igen.
1: Még egy kérdés, hogy miért van ilyen hálózsákban az ember, aki sikró erdőzik?
3: Ez a kedvenc kommentem, ezt akartam mondani.
1: Igen, hogy nem tudjuk, hogy mi
0: fázik. Szerintem hideg van, nem?
3: Nem, ugye ez az aerodinamika miatt, hogy így sokkal áramvonalasabb a testet.
0: Azt hittem fázik a lábban, ha van hideg van a celemzik
1: környékén.
0: Hagyj az
2: áramvonalasabb. A mai adásban mindannyian nagyon okosak voltak. A fizika, a kémia, a tudományok, minden nagyon megvan.
3: De mondom, ez a kedvenc kommentem, hogy odaírta valaki a videó alá, hogy mit csinált ott fent hálózsákban.
1: Igen, de úgy néz ki.
0: Most aludni jár, odaérted. Hát miért nem is sekedik
3: normálisan?
0: Okay, Máté,
3: nagyon kényelmes, meg meleg van abban, úgyhogy azért használják meg áramvonalas, és igen.
0: Köszi, hogy segítettél, vigyázz magadra, köszönjük neked.
3: Hello.
0: Mátyás Máté bázisugrónak, köszönjük. Szépen.
1: Az ez a második születésnap, ez
2: komoly,
1: kemény.
2: Ez
0: miért nem haragszanak egymásra, nem?
1: Most
0: ugyanez itt a Dunakeszi reptéren. Késelésig fajultam itt.
2: A parkolási konfliktus késelésig fajult.
0: Igen, a parkolásnál már összeveszett a siklóernyő pilótája, a kisgép pilótájával. Kemények a felvételek. Azért mindenképpen az nagyon, nagyon durva.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális

0: kedves jelentkezők között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Na, boomerek!
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Újítsd meg otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scandinavian Sleeping
6: and Living. Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfél.

0: 5. és 7. között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5. és 7. között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Kiemelkedő tehetségeket díjaztak Kecskeméten. Fókuszban a légi közlekedés. 100 éves kiskunfélegyházi asszonyt köszöntött a város. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Kecskemét legeredményesebb diákjait és felkészítő tanáraikat ismerték el a tehetségdíj átadó ünnepségén a városban. Az elismerést azok a fiatalok kapták, akik országos és nemzetközi versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, számolt be róla a baon.hu. A díjazottak között szerepelt több olyan végzős középiskolás is, akik az országos középiskolai tanulmányi versenyen, vagyis az OKTV-n értek el kimagasló helyezéseket, matematika, fizika és más tantárgyak területén. A rendezvényen hangsúlyozták, hogy a tehetségek sikerei mögött a családok, az iskolák és a felkészítő pedagógusok munkája is meghatározó szerepet játszik. A szervezők szerint fontos cél, hogy a város továbbra is támogassa a kiemelkedő képességű fiatalokat és ösztönözze őket tudásuk fejlesztésére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtó

0: A főnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
1: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járatkéséssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettséget.
0: Különleges jubileumot ünnepeltek Kiskun Félegyházán. 100. születésnapján köszöntötték Kocsis Károlyné Marika nénit, írja a félegyházi közlöny. Az ünnepeltet a város vezetése virágcsokorral és emléklappal köszöntötte családja körében. A 100 éves asszony ma is aktív, szeret sütni, főzni, gondozza a kertjét és korához képest jó egészségnek örvend. Hosszú életének titkát a mértékletességben, a humorban és családja szeretetében látja. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel a Dunántúl nyugati felén kétharmadán, akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, máshol száraz idő valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább rövidebb napos időszakok valószínűek. Előfordulhat majd zápor, zivatar, hajnalban a hőmérséklet 10 és 19 fok közé hűl vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
4: Na, akarok beszélni egy jelenségről, mert most hát kétszer belefutottam, és nem tudok vele mit kezdeni, és csak kíváncsi vagyok, és remélem egy oldalon állunk, és ti is hasonlóan gondolkodtok, mint én. Mit szóltok azokhoz az emberekhez? Kettőjét láttam most, akik kiállnak forgalomba táblával, hogy jobb kedvre derítsenek minket. Kettő darabot láttam, egyet láttam most a Florián térnél, és egy bohócot láttam a Dómusznál, ami már nem Dómusz. Ott van az egyik kedvenc motorboltom, ahol kijössz a motorboltból, tovább mész egyenesen, ott van egy nagy kereszteződés, ez a Kacsó-Pongrác, Hungária, vagy mit tudom én, tudod, ott a jobbra a szullámasúton. Ott áll egy bohóc, hogy jobb kedvre derítsen engem, lufikat hajtogat, műnevet hajolgat, és közben pénzt kér. És van egy másik, aki a Florián térnél áll, ő pedig sokat járok arra a harmadik kerületben, ott laknak, amikor nem mindegy, és az a lényeg, ő kiáll, és különböző szövegeket tesz föl táblára, és felmutatja.
5: És milyen szövegek vannak rajta?
4: Az a szöveg, hogy szép napod van. Az a szöveg, hogy jó, hogy vagy. Az a szöveg, hogy büszke vagyok rád. Az a szöveg,
5: de
4: hogy...
5: Ja, ez figyelj, imádom. De most neked ezzel mi a... De miért? Mi a bajod? Figyelj, ülsz abban a rohadt dugóba a főváros kellős közepén. Hátul üvölt a gyerek, tudod, hogy le kell adnod, aztán be kell menned a munkahelyedre, tudod, hogy a feleséged már mit tudom én, és meglátsz egy ilyet, hogy legyen szép napod, hogy büszke vagyok rád.
4: Büszke vagyok rád?
5: Igen.
4: Hát apám se volt. Te ne legyél.
5: Akkor ez a bajod.
4: Kispolgári jó embereskedés.
5: Nem, ez egy szívből jövő.
4: Képzeld el, hogy na ezt akartam elé tárni, akkor én most feltárom lelkem legmélyebb ugyrait.
5: Jobbá teszi a világot.
4: Beengedést engedek, bepillantást engedek a feltörő gejzírbe. Én behalok ezektől.
5: Miért? Mi a bajod vele?
4: Én a bohócnál azt éreztem, és leteszem a bukós, és akkor letámasztom a motort.
5: És megmered.
4: És birokra kelek vele úgy, hogy átgurulok vele a villamos zsíre. Nekem, tehát egyszerűen ne jöjjön oda engem jobb kedve deríteni. Nekem ne írja ki, hogy büszke vagyok rá.
5: Miért ne
4: írja? Ne írja ki, hogy jó, hogy vagy, mert nem ismer, mert nem tudja, hogy jó, hogy vagyok-e. Mert ne legyen úgy büszke rám. Én elég, ha saját magamra büszke vagyok. Meghalok.
5: De nem, vagy büszke, így nem lehet büszke magadra, hogy ilyen a lelked.
4: Kis polgári jó embereskedés.
5: Nem, ez egy tök aranyos dolog, gyerekek, tényleg.
4: Na most tegyétek a szívetekre a kezeteket, Zsül, Anna, Juli, ez csak engem irítál? Hát nem. Mármint úgy irítál, hogy oké, megnézni, ne csinál, ne is tovább megyek.
5: Hát nem elmos, adok. Nem mosolyodsz el.
4: Nem mosolyogok azon hogy... a táblán, hogy egy vadidegen ember feltartsa nekem, jó, hogy vagy. Ne legyek neki. Nem akarok az ő számában jó lenni. Nem akarom, hogy ő büszke legyen rám.
5: Ez a csávó, ez fel kell minden reggel. Megcsinálja.
4: Modoros, felesleges, öncélú, teljesen haszonszerző jópofáskodás.
5: Milyen haszna van belőle? Semmilyen haszna
4: nincs. Sokkal többet
5: nincs.
4: Táplálkozik. Álszent ego magamutogatás.
5: De nem.
4: Sokkal többet.
5: Nem,
4: köszi, hogy felkeltél. Ne köszönd meg, hogy felkeltem. Hát én majd a családom megköszönni, hogy felkeltem.
5: Ők nem köszönik meg. A gyerekeit se fognak soha semmit megköszönni. Ő föl kell azért.
4: Nem.
5: Megfesti a táblát, hogy
4: kispolgári szeretethiány. Borzasztó, smúzoló, ilyen kispolgári jópofáskodás. Jótékonykodás.
5: Ő az az ember, aki miatt szebb a világ, aki nem miatt tudok. Szebben csicseregnek a madarak, nem érzed?
4: Ott áll a csávó, és azt mondja, hogy köszi, hogy felkeltél.
5: Igen.
4: Mitől lesz jobb ez a világ, hogy köszi, hogy felkeltem? Tudod, mit gondolok? Hogy ő begyűjti a 100 mosolygó pillantást. Neki nagyobb szüksége van rá, hogy én mondjam neki, hogy büszke vagyok rád, mint hogy ő odáll egy táblával, hogy büszke vagyok rád.
5: De akkor legyél emiatt boldog, hogy
4: nem
5: boldoggá
4: vagyok boldog emiatt.
5: De legyél, mert boldoggá teszel egy embert a mosolyoddal, érted?
4: Nem tudok velük
5: hogy
4: mit kezdeni.
5: Hogy visszamosolyogsz rá, hogy ő megcsinálta, akkor lehet, hogy ebből igazából ő töltődik. De szerintem
4: miért áll oda egy ember, egy vadidegen ember, egy vadidegen kereszteződésében vadidegen embereknek, hogy büszke vagyok rád? Mitől büszke rám? És ha én egy sorozatgyilkos vagyok, ha éppen megvertem a gyerekemet, ha éppen nem tudom, ne legyen rám büszke.
5: Mert akkor
4: büszkék azok az emberek, akik ismernek.
5: Mert akkor elgondolkozol rajta, hogy tényleg miért büszke rám, mikor megvertem a gyerekemet, holnap már nem vered meg. Hogy...
4: Zabarban vagyok, nem adok pénzt, modoroskodom, elfordítom a fejem, és kínosan érzem magam. Kontraproduktív a dolog. Rosszul érzem magam
5: nálad.
4: A táblájától.
5: Szerintem csak nálad. Most miért a bohóccal mi bajod van, hogy ott áll lufit hajtogat?
4: Önző hatásvadászatnak tartom.
5: Nem, ezek ez egy az jótékony emberek... dolog, odaadja egy gyereknek.
4: Nem. Teljesen egyértelmű haszonszerzésből menne ki, és ő akar tőlem kapni, hogy én elolvasom a táblát. Ő jön oda, hogy ad. Álszent hazugság. Kapni akar, hogy elolvasom. És azt mondom, hogy milyen jó ember. Miért?
5: Hát,
4: miért?
5: Vagy.
4: Nem adok.
5: Nem
4: olvasom el a tábládat.
5: Nem mosolygok.
4: Nem
5: olyan
4: mosolygok.
5: Aranyos az egész történet.
4: Borzasztóan nem érzem ezt kézre.
5: Energiát tesz bele. Nem érted, hogy töltetet ad az embereknek a mocskos rohadvány az ilyen hétköznapoknak, mint amit most te hoztál.
4: Szerintem elvesz. Az nem. Itt vagy és elég tábla, ez tőlem elvesz. Nem vagyok itt, nem vagyok elég. Ott vagyok, hol akarok, és majd én magamnak elég vagyok. Adjál békén. Érted? Én azt gondolom, hogy ő odajön. Ez olyan, mint amikor valaki csinál egy vacsorát, meghívlak, majd százszor elmondom, hogy milyen finom volt a vacsora, és miért nem dicsérsz meg. Érted? Igazából azért csináltam a vacsorát, hogy kivívjam a tisztelt, hogy megdicsérje.
5: Igen.
4: Ő akar tőlem elvenni, nem adni akar.
5: De
4: megfejtettem,
5: nem
4: az ő létezésük
5: vacsorára.
4: Maga az elvétel.
5: Nem, hát...
4: Száz autóstól veszel, míg én nekem kell odaadnom a figyelmemet. Ő jobban éhes a figyelemre.
5: Egy egált akar. Az is, aki a vacsorát megcsinálja neked, és utána elmondja, hogy milyen jó volt, és dicsér meg te is, egy egált akar. Mert
4: nincs
5: ő...
4: egál.
5: De kell, hogy
4: nincs.
5: Legyen, de.
4: Nincs.
5: Hát az az egál, hogy...
4: Ne legyen rám büszke. Hagy oldjam meg magamnak a saját életemet, hogy ki büszke rám. Ne jöjjön bele az aurámba, hogy büszke vagyok rá. De a Flórián téren reggel 7 órakor. Zsül, mit gondolsz erről? Szereted? Őszintén, nem baj, ha igen.
6: Igen.
4: Igen?
6: Én szeretem.
4: Mit? Hogy büszke
6: vagy? Jó érzést ad nekem.
4: Mi? Hogy jó, hogy vagy?
6: Ne, igen.
4: De ki ez? Azt se tudod, ki ez?
6: Tök minden.
4: Ő se tudja, hogy te
6: tök minden.
4: Vagy.
5: De az, nem hogy kell, vagy. Hogy tudja.
6: De miért, hogy ki? De miért kell tudnom, hogy ki az?
4: Hát ezt nem hiszem el.
6: Nem, magát egy jó érzést ad.
4: Igazából ő elvesz.
6: Nem.
4: De. Minden nem. Autóstól egy pillantást, egy mosolyt, őnek jobban szüksége van rá. Igazából nincs jó állapotban, azért megy ki egy
5: táblával. Sokkal többet ad, mint te a mosolyoddal. Hát megcsinálja a táblát, kitalálja, oda megy.
6: Dolgozik
5: ott tölt,
6: vele.
4: Tudod, mi van? Gyanakvó vagyok, hogy mentálisan valami nem oké.
5: Hogy egyszer meg fog ölni.
4: Ma kijön egy büszke vagyok rá táblával, holnap viszont bemegy a Flórián térbe, és hamburgeres előtt mindenki tűjjel. Anna, röviden, te mit gondolsz róla?
7: Az ilyen szarkavaróktól ennyit gondolok róla.
4: Már nem rámondott konkrétan, ez
5: mi
4: egy szám.
5: A
4: nem,
7: ez csak így...
5: Mi a bajotok a bohóccal, aki...
7: Anyám nem volt rám
5: büszke. Na, ez a baj, látod? Hogy az anyádtól hiányzó büszkeséget rajtuk akarod leverni.
4: A bohóc a Dómusznál az tényleg azért kiállt, hogy egyszer álljunk meg...
5: Jó, nekem benned egy, van egy bóz gyűlölet.
4: Legalább játszunk egy kicsi a rakást úgy, hogy minden autós kiszáll a bohócval legalul, és mindannyian ráfekszünk. És
7: szeretnék mellette ülni Balázs abba az autóba.
4: És ha tud még valamilyen produkciót csinálni utána, hát legyen.
5: Mindig érted? Azt mondjuk, hogy a magyarok milyen rossz kedvűek, hogy majd mennyire nyomorult.
4: De ettől nem leszek jobb kedvű, hogy ott egy szerintem kicsit elmeháborodott, és azt mondja, hogy büszke vagyok rá. Tényleg, Lajos? Hát ez nagyon jó, Lajos. Hát akkor menj már épp, hogy el tudjak menni a piros lámpán, valaki el fog ütni. Ne álljál már itt az a táblával. Hát normális vagy? Ne legyenek.
5: No, tök normális, hogy ezt a nyomoronc hozzáállást...
4: Mit akar ő ebből kapni? Gyanús?
5: Nem, adni akar. Nem. Képzeld, de vannak önzetlen emberek, akik minden
6: szereted,
5: reggel megcsinálnak.
4: Zsűr, mi az, hogy nem szeretem, hogy szeretek? Hát ez egy vadidegen emberegem, ő nem szeret. Hát
5: de ő mindenkit szeret.
4: Ti hülyék vagytok?
5: Nem.
7: Nagyon sok ráérő ideje van. Tegyük hasznosságot.
5: A világ jó.
7: Tegyük hasznosságot.
4: Érted? Na kérdezzük meg. Csaba, jó reggelt! Szia, Csaba!
8: Sziasztok, jó reggelt! Szerbusz, Balázs! Egyébként mi nagyon régről ismerjük különben egymást, képzeld el.
5: Hol találkoztatok?
4: Honnan?
8: Mi még gyerekkorunkban találkoztunk, amikor még általános iskolában jártál a Tímár utcába, képzeld el.
4: Alattam, fölöttem? Hova jártál?
8: Nem, képzeld el, a legjobb barátod, az Andris.
4: A Horváth András?
8: A Horváth Andrisek vagyok, igen, én a barátja, és mi együtt jártunk veled így, itt-ott egy párszor.
5: Csaba, te voltál az a srác, akinek mindig elvette a szendvicsét és megvert?
8: Nem.
4: De te az általánosban nem jártál, mert a Horváth András az osztálytársam volt 8-ig, nagyon jó barátom volt sokáig az Andris, és te az Andrásnak vagy a barátja.
8: Igen. És én a Mókus utcai suliba jártam, egy párszor, hogy megjelentünk itt-ott. Sőt, hogy legyen egy kicsit személyesebb a dolog, jó? Igazából én még az apukáddal is nagyon jóba vagyok. Körülbelül egy hónapja beszélgettem vele legutoljára a telefonon.
5: Na, újra.
4: Ha Jézus Isten, egyre gyanúsabb vagy, ismered a régi barátomat, jóba vagy az apámmal. Figyelj, és hogy van az öreg, jól van?
8: Én arról az apukádról beszélek, a nevelő apukádról, aki az anyukáddal él.
4: Ja, arról az apukád, ő tudom, hogy jól van, mert vele két naponta beszélek. Mondottam, valami hír van az igazi faterről, legalább mondd már, hogy hogy van. Ezek szerint én nem az öreg, jól van.
8: Na, figyelj. Nem az igaziról, hanem aki igazából igazi helyet szeret téged, okay. Szerintem.
4: Miért állsz ki egy táblával? Milyen mögötte szándék? De most egyszer tényleg légy őszinte, főleg, hogy régi a kapcsolatunk. Miért csinálod őszintén? Tényleg
8: őszinte? Teljesen őszinte leszek. Képzeld el, az utcán voltak ezek a műanyag táblák, amikor választás volt, és véget ért a választás, és akkor mondták, hogy ezek szemetek igazából ezek a táblák, és mivel hogy az előbb pont arról hallottam, hogy beszélgetettek, hogy jó lenne, hogy mondjuk szemetet szedne valaki az utcán, vagy ilyesmi, én leszettem ezeket a szemeteket az oszlopokra, oda mentem létrával, még ilyen, képzeld, ilyen videót is lehet találni rólam például a neten, hogy oda mentem létrával, és leszedegettem ezeket a szemeteket, és úgy gondoltam, hogy ez a sok műanyag hulladék, ami keletkezik, ezt valami hasznosra lehetne hasznosítani, de nem tudtam, hogy mit csinálják, és egy hétig gondolkodtam otthon, hogy mit csinálják egy műanyag hulladékból, ami végig is valami pluszot tudna adni, mert ugye kidobom a szemétbe, akkor még egy időben ez még tilos is volt, nem akkor szedtem le, hanem hogy véget ért a választás, és gondoltam, akkor valami kéne valami hasznosat csinálni. És először azt találtam, hogy otthon elmondtam feleségemnek, hogy gyereknek, mert van feleségem, gyerekem, dolgozok, tehát nem munkanélkül, igen, munka előtt állok ki a táblával, és kitaláltam, hogy ráfestem azt, hogy szép napot, hogy hát van olyan, aki nem kapja ezt meg. És az volt a legdurvább, hogy amikor legelső nap kijártam a szép napot táblával, akkor oda jöttek emberek, én nem ingyen öleléssel kezdtem ezt az egészet.
4: Aha,
8: nem ez
4: te
8: volt
4: kiírtad,
8: az
4: hogy szép napot, meg büszke szép vagyok napot, rád, meg itt vagy, ez is elég, meg ilyen borzalmak.
8: Igen, amikor először kiírtam azt, szép napot, akkor igazából oda jöttek az emberek, és volt, aki azt mondta, hogy képzeljem el, ő ezt hetek óta nem hallja senkitől. Nem hallja, mert ő egyedül él, és oda jött sírni a vállamra. Nem viccelek, ez az első napon.
5: És összeszedte a szemetet is, Andrácska. Hoppá! Hát akkor...
4: Az jó. Tehát, hogy akkor ez, akkor, aha, tehát, hogy van, aki benyalja. Érdekes, igen.
5: Nem,
4: érdekes,
5: van, akinek erre szüksége van, Balázs.
4: Hogy meglát egy táblát, hogy oda megy, és elsírja magát.
5: Ez az életének...
4: Köszönöm, én ezt hallottam.
5: Nem hallotta,
4: hát, komolyan
5: hónapok
4: mondom, baj
5: óta.
4: Van ezzel a világgal.
5: Hát, azért van a Csaba, nem, hogy az a baj, az ne nem, legyen.
8: Vannak emberek, akik szerint én vagyok az utcai ilyen löketadó. Nem viccelek, én most nem egy reggeli műsort vezetek, tehát nem ezt csinálom, meg nem kávét főzök nekik, hanem vannak olyan emberek, hogy mennek mondjuk egyedül, csüggednek, és nagyon rossz kedvük van, mert mondjuk egyedül élő, mondjuk egy nyugdíjasnél, én most nem 20 évesekről beszélek, van, aki 78 éves, és olyan rajongom, hogy naponta odajön a megállóba, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy vagy, mert
4: igen,
8: mert
4: hát
8: valaki ülőről egy foglalkozik.
4: Ő se épp, igen.
5: Nem, ezt így nem mondhatjuk, hogy nem épp, csak hiányzik egy kis kedvesség az életéből, ami Csabától kap meg.
4: Mik vannak a táblán? Jó, hogy vagy, büszke vagyok rád, csak sorolj még egy-két táblát, hadd borzongjak, hogy mi van még.
8: Annak, aki ma tartja, mosolyog, ingyen van, Büszke vagyok rád. Na. Hogy például mit, mai napon például Vizeki egy olyat is, hogy a holnapi éned drukkol neked.
4: Úristen, borzongok.
5: Új, de jó, gyönyörű.
4: Á, ez kemény, ez kemény, ez kemény.
8: Itt vagyok, ez elég. Bocsánat, rosszul mondtam, itt vagy, ez
4: de
8: elég.
4: Azért, az itt vagyok, az ez elég. Hátulról megérkezik, hogy egy török kamionos, itt vagyok, az elég.
8: Nem, itt vagy, ez elég. Nem, nem, bocsánat, rosszul mondtam.
4: Horász,
8: zavarba volt, mint egy kicsit.
4: Horász, Maki Csaba, csak hogy nehogy arra menjek, hogy, ja, hogy merre vagy ma, hol leszel?
8: Én mindig a Flórián térnél állok ki, körülbelül 7.40-től 8.25-ig, ott van egy busz megálló, igazából azért is meg van egy zebra, és most már arra is kell figyelni, merre tartom a táblát, vagy rossz irányba táblom, akkor tartom a táblát, akkor általában dudálnak, hogy nem látjuk, stb. De az érettséggel azt például egy olyan erőt adtam a gyerekeknek, mondjuk a május 4-re, mert ez nem számít reklámnak, az a Star Wars nap, mindenki tudja, május 4, az erő legyen veled.
4: Igen,
8: és az érettségizők azok mindenkit, az érettségi hete alatt például, hát nem is hete, hanem két hét alatt, minden nap, majdnem minden nap, akkor igazából olyan témát dobtam föl, mondjuk, Te plusz matek egyenlő siker, ez a matek érettségi napján. Ezek olyan löketet adtak, hogy a gyerekek jöttek arra, és igazából úgy ők mentek, mondjuk matek érettségére, ez egy löket adott. De például tegnap is jött ide egy srác, aki mondta, hogy mit tudom, múlt héten valamit, meg egy érettségi tematikájú nap volt, és olyan táblát tartottam ki, mondta, hogy az nem ment érettségizni, és ez neki nagyon nagy volt, mert igazából...
5: Csaba, beszólás igen, volt igen. Már? Tehát akinek nem tetszett, és beszólt mondjuk, vagy... valami
8: beszólás, az elmondom, hogy én mondom, ezt minden munkanapon csinálom, ahhoz képest kb. Hetente egy ilyen van. Például voltak olyan munkások, akik elmentek mellettem, és azt mondták, hogy miért nem mész el inkább dolgozni, és mondtam, hogy oda megyek 9-re, csak én tudod 9-re megyek, nem 8-ra, bocs.
4: De nem tehát lehet, igazából... hogy összekevered, és azért dudálnak, hogy lépjél már arrébb, mert nem tudnak elmenni? Tehát, hogy...
8: nem keverem össze, például ott volt egy internetes oldalnak, egy újságíró, aki pár órával később megjegyzett egy elég összeszedett cikket rólam, lehetséges, hogy azt is olvastátok, ő például, amikor ott állt mellettem, úgy emlékszem, akkor is volt egy teherautó, aki elkezdett kikiabálni, hogy büszke vagyok rád, én meg kiabáltam neki, hogy én is rád, és mondja, hogy ez most mi volt? Hát nem is ez van a táblában, és mondtam neki, hogy hát ez körülbelül egy hete volt a kirakozatában.
4: Igen, büszke vagyok rád, igen. Nem lehet, hogy ma kiállsz, hogy szeretlek Balázs táblával? Nem lehet egy fél órát? Nem lehet kérni holnap?
5: Nem érdemled meg.
4: Na jól van, Csaba, hát nem fejtettük meg a mögöttes szándékot, de tudom, hogy vagy, úgyhogy továbbra is gyanús vagy. De jó, örülünk, hogy vagy, meg nagyon sokan szeretnek.
5: Mi a zsüllel, köszönjük.
4: Nem tudom ezt a jelenséget hova tenni, de. Figyelj, ha beszélsz az Andrással, mondd már meg, hogy üdvözlöm. Meg úgyis találkozunk vele nyáron, mert jönnek Otira, de hogy csókoltatom az Andrist.
8: Persze.
4: Jó.
5: Nem úgy, mint te, aki ilyen bunkó, hogy föl se hívja.
4: 96-ban ért véget a barátságunk, hát sajnos véget ért. András nagyon jó barátom volt egyébként, tényleg. Vigyázz magadra!
5: Köszönjük, Csaba, mi köszönjük a zsüllel. Jó, gyerekek,
8: velük.
5: Vége a rádiónak. Baromzuk
4: a kormány, ne húzzuk, kerüljünk, dudáljunk, visszamosoljunk, mit csináljuk?
5: Pár év eltelt, vége a rádiónak, Annácska 10-től egy kávézóban dolgozik, te pedig, hát nem tudom, parlamenti képviselő vagy, te is 10-re jársz be dolgozni, és úgy döntötök, elérkezik a pillanat, hogy ti is táblás emberek lesztek 7-től 9-ig.
4: Igen.
5: Viszont ellenkező előjelű üzeneteket kell felírjatok a táblára. Mit fogtok rá fölírni?
4: Ja, hogy ki kell állnom egy táblával, igen, de toxikusnak igen, kell de lennem.
5: Így van, tehát nem ez, hogy büszke vagyok rád, meg jó, hogy itt vagy, meg legyen szép napod, meg ilyenek. Mi az, amit szívetek szerint mostani lelkiállapototokban erre a táblára ráírnátok?
4: De nem az, hogy büszke vagyok rád, hogy nem, jó, hogy vagy, nem, pont, hogy mosolyog ingyen van. Tehát az ellenkezőjét.
5: Tönkre kell tenned az embereket, jó, a társadalmat.
4: Várj. Nekem is Annának van egy mondatom, vagy külön. Ti tudjuk, de úgy értem, vagy Lacinak is van.
5: Tehát lehet, nektek, bárki.
4: Nektek a szép vagy, mosolyog,
5: mi ugyanezt
4: van, de jó, hogy vagy, büszke vagyok
5: így
4: rád.
5: Így van.
4: Finger nincs, hogy ki vagyok, de büszke rám, nagyon jó.
5: Igen. És ti vagytok azok, akik a következő
4: zseni.
5: Kereszteződésnél
4: zseni.
5: Várjátok az embereket, mit írtok föl a táblára, amivel minden
4: jó.
5: Érvényét veszti, amivel okay. Mi zsüllel mosolyogva
4: mondom,
5: álltunk.
4: Mondom. De te ott állsz. Jó.
5: Igen,
4: jó.
5: Tehát mi ott állunk zsüllel ebben a kereszteződésben, de a következőn ti direkt ezt az egészet szeretnétek.
4: Jó, Laci
5: vágni.
4: Már elmondta az ő táblájának, kér tőlem bocsánatot.
5: Háj, de jó vagy.
4: Az én táblámban az lenne, hogy senki nem szeret.
5: Érezd magad szarul.
4: Igen, így írja valaki, haladj tovább, te bánat. Anna, mi lenne a tábládon, milyen mondatod?
7: Ahol az álom véget ér, ott kezdődik a valóság.
5: Oh,
7: ezt írnám.
4: Én fölírnám, a nem az élet kemény, te vagy csicska. Tehát az a nagyon nagy mondatomat fölé, hogy nem az élet kemény, te vagy, csak a Zsűl tarts fel a tábládat, Zsűl mit írt? De várjál, de a Zsűl, legyen szép napod, az meg a jó, hogy vagy.
5: Tessék.
4: A büszke vagyok rád, mindjárt hányom magam. Büszke vagyok rád, érted?
5: Én tudod, mit írok föl?
4: Anna,
5: tudod,
4: a tényleg az ilyen szarkavarók miatt rohad a világ. Fölírta a Zsűl, hogy büszke vagyok rád.
5: Tudod, mit írok föl?
4: Most töklendezek.
5: Tudod, mit írok föl?
4: Mit?
5: Ma miattad szebb a nap. Érted? Ezt, én ezt fogom, én ezt adom át.
7: Nem, Balázs, ne engedd el, hát ezt nem, figyelj.
4: Igen, az én táblámon csak annyi lenne, elhitted, mi?
5: Vagy szaktanári.
4: Szaktanári. Igen, jó, hogy jöttél, mikor mész?
7: Ez is jó.
4: Igen, ez érdekes jelenség. Mondom, a Dómusznál bohóc van. Bohóc. Hát,
7: nem láttam őt még, de talán jobb is.
4: Ott már bohóc, igen. Szóval, ja, egyébként azon tudnék röhögni. Tehát, hogy valaki az álszent jópofáskodásért és kispolgári jótékonykodásért kitalálna, ma is egy szar darab vagy táblából szerint, na azon hangosan fölröhögnék. Ez bátor. Igen, ez nagyon bátor. Igen. Higgy magadba, te hitvány szar. Azt írta a Zsula táblájára, hogy mosolyog a nap.
5: Jaj, de
7: és rajzolt
5: Zsula.
7: Egy napot.
4: És rajzolt egy napot. Értitek, hogy miért tart itt ez a világ? Hát érted, hogy azt írja, hogy igen. A legjobb tábla megjön. Figyelj, dolgozni mész? Persze, mert csóró vagy. Ez az, csak ilyen táblákat gyerekünk. Sok ilyen táblát nekünk. Anna, igen. Minek örülsz, magyar vagy, te fos?
5: Na, hát.
4: Ja, Istenem, nagyon szórakoztató. Igen, a szegény Csaba és a szegény jó, hogy vagy, jó, hogy itt vagy, és a süssör rád a nap, mosolyogja az ingyen van táblát, hogy tudunk ebből egy ilyen szemét, aljas, toxikus témát csinálni, így reggel 3-4-8-kor, és de szeretem. És de jól esik. Igen, na jó, hát egyébként az a jó ezekben a jelenségekben, és azért jó ilyenekről beszélni, mert valójában ott van. Belemászik az aurádba, az arcodba, és mindenkinek van róla véleménye. Nem tudsz mellett elmenni. Vagy borzongsz, vagy elfordulsz, vagy szereted, vagy megölelnéd. Hogy apró, hülye kis, banális dolog, hogy ott áll egy csávó, egy teljesen hazug táblával, hogy büszke vagyok rád, és azonnal kivált belőled valamit. Azonnal tudod hova tenni, hogy te melyik kivel értesz egyet? Vagy kinek az oldalán állsz? Hova billen a mérleg?
5: Amilyen a lelkünk, odaállunk, ugye?
7: Nagyon világos a lelkünk. Szinte fényes az aurám, szinte elvakít a fénye.
4: Mosolyogj, míg van fogad. Jaj, nagyon jók vannak. Na jó, gyerekek, oké, köszönjük
7: fel
4: szépen.
7: Felkelt a nap, és ma se lettél jobb ember.
4: Igen, felkelt a nap, de vagy a ronda vagy. Nagy számot, húzzál tovább. Remélem, jól vagy, majd elmúlik. Ja, Istenem, nagyon jó. Belőled is csak egy van. Szerencsére.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több mint 1300 állásajánlattal várták az érdeklődőket Kecskeméten. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. Népművészeti kiállítás nyílt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a kecskeméti állásbörzét, ahol 22 cég összesen mintegy 1300 munkalehetőséget kínált az álláskeresőknek, írja a Vármegyei Lap. A rendezvényt a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal szervezte, és nem csak állásajánlatokkal, hanem képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkkal is várták a résztvevőket. A látogatók személyesen találkozhattak a munkáltatókkal, tájékozódhattak az aktuális pozíciókról, valamint a jelentkezési feltételekről is. A kínálatban többféle szakterület szerepelt, így a fizikai munkától a műszaki és irodai állásokig számos lehetőség közül választhattak az érdeklődők. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV, a társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott Linz Mayer Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 ezer cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adóbevallást, akik az egyik kedvezményes adózási módot választották, a kisvállalati adót. Nekik is június 1-e a bevallás benyújtására nyitva álló határidő. Ők nagyjából 100 ezeren vannak, és van még egy harmadik bevallás, ez pedig az élelmiszerlánc felügyeleti díj, ami mintegy 80 ezer vállalkozást érint. Ennek a határideje is június 1-e.
1: Élő örökség címmel nyílt új népművészeti kiállítás Kecskeméten, amely a hagyományőrzés és a magyar népi kultúra sokszínűségét mutatja be, írja a Vármegyei Lap. A tárlaton különböző népművészeti alkotásokkal, kézműves munkákkal és hagyományos mesterségek emlékeivel találkozhatnak a látogatók. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a közönséghez a magyar kulturális örökséget és bemutassák a népművészet ma is élő értékeit. A tárlat több hónapon keresztül látogatható lesz Kecskeméten. Napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hogy járt egy vendég egy szállodában, kérdezem csak, hogy ki mit gondol. Csapvíz turista, aki ugye így hívja, Csapvíz turista, ő hosszú évek óta pereskedik, ugyanis a Dolomitokban volt egy ötcsillagos szállodában. Nem olyan régen, hát most már pár év eltelt, mert hogy most jött ki a hír, ugye, hogy kártérítési per lett belőle, és véget ért a per. Ötcsillagos szállodában hosszú jogi procedúrára ment be, ő ezt nem is gondolta, az olasz legfelsőbb bíróságra. 2019-ben volt ő vendég karácsonykor, és új év idején egy hetet töltött egy gyönyörű síközpont, Dolomitok, Olaszország, Csilli, Villi, hatalmas hegyek, óriási csillesz. Félpanziós ellátással rendelkezett a nő, ugye az italok kivételével az esti étkezést is tartalmazza, és a nő többször kért csapvizet az étkezéshez. Csapvizet.
1: Aha.
0: Na most, ugye felajánlotta egyébként, hogy ő szeretne inni, és ha kell, fizet is érte. A személyzet azonban elutasította ezt, és azt mondta, hogy minden este egy 0,7 literes, 7 eurós ásványvizet kap az asztalára a vacsorához, nem adnak ingyen csapvizet. A nő berágott, 3000 eurós kártérítési pert indított, 5 évig ment a per, és azt mondja, hogy a víz természeti erőforrás egyetemes emberi jog, még a szállodában is. Emellett megfogalmazta, hogy a minimális létfontosságú mennyiség ingyenes biztosítása szükséges az alapvető szükségletek kielégítéséhez, és garantálni kell minden esetben. Beperelte a szállodát, és most hoztak ítéletet. Mi lett az ítélet szerinted?
2: Nyert, vagy nem? Nem nyert.
0: Ugye a csapvizet kiért a szálloda, azt mondta, hogy mi nem szeretett szolgálat vagyunk, mi egy profilre.
2: Megveszed az ötcsillagos szállást a Dolomitokban, tudod mi pénz az? Szilveszterkor.
0: Horror
2: áron, és akkor a 7 eurós vizen kezdesz el hartrágni.
0: Igen. Azt mondja a nő, hogy gazdasági hátrány is érte, de nem emiatt perelt, hanem állítása szerint érzelmi gyötrelem is érte, hogy ő nem kapott egy rohadványos pohár vizet.
2: De miért nem ment föl a szállodai szobájába? Gondolom, hogy ott a csapból iható víz folyik.
0: Valószínűleg nem akart fölmenni. Ő azt mondta, hogy alanyi jogon jár, hozzatok a vacsorához nekem egy pohár vizet. Ingyen, ne pénzért adjátok azt, ami mindenkinek jár.
2: Aha.
0: Az első és a másodfok elutasította a keresetét, a nő nem állt meg, 5 év után tovább ment.
2: Hát van benne spiritus.
0: Nagyon kemény, tovább ment, a legfelső bírósághoz fordult, és ott kimondták, hogy Olaszországban nincs olyan törvény, ami kötelezné az éttermeket vagy a szálloda tulajdonosokat csapvíz felszolgálására, tehát a nő elvesztette a pert. Nem kell ingyen csapvizet adni.
2: Kellett neked ugrálni, érted? Most fizetetted az ügyvédi költséget, meg mindent. Igen, itt látom már hozzászólásokat, hogy 7 euró egy palack víz, hogy az milyen sok pénz. Valószínűleg, mivel ez egy ötcsillagos, tehát még egyszer hangsúlyoznám, ez egy ötcsillagos szálloda, ahol valószínűleg mondjuk Evian szolgálnak föl, vagy mondj valami nagyon drága ásványvizet, nem tudom mit. Igen, az ennyibe kerül, és egy ötcsillagos szorzó van rajta, mint ahogy az ötcsillagos szállodában. A szállodai szoba se 30 ezer forint, hanem ez a Dolomitokban van 300 ezer egy estére. Tehát akkor ne csodálkozz, hogy a víz is 7 euró. És egyébként meg tényleg miért kéne adni?
0: Tehát szereted azt az embert, aki a Flórián téren kiáll egy táblára, és azt mondja, hogy büszke vagyok rád. Igen. De igazat adsz annak a szállodának, aki így nem ad ennek a nyomorultnak egy pohár vizet ingyen, és azt, hogy így áll, spiné, idd meg, bige, aztán ne így zsibbazd magad, add át az asztalt, érted, lefetyelt fel azt a rohadmányos pohár vizet, aztán húzzál, főzessi anyáddal, vagy így áll, bubisat.
2: Igen.
0: Annak viszont igazat adsz.
2: Igen.
0: Érzelmileg sanyargatják. De kinnál a Flórián térdél, a szeretet hiányos félbolond, azt meg azt mondta, hogy igen, azt mondja, hogy büszke vagyok rád, azt viszont szeressük, hogy kiáll egy táblával, hogy legyen ma szép napod, és büszke vagyok rád. Nem. Rám az legyen büszke, aki ismer. Az oké.
2: Ő a valóság. Ez a nő, ez el van ragadva a valóságtól, érted?
0: Miféle kifancsalódott értékidélet? Miféle Zsül fölmutatja
2: a táblát? Büszke vagyok rá. Gyula. Hát én is így jobban megyek bele ebbe a harcba, hogy a Zsül is büszke. Hát hogy ne?
0: Adjon már egy nyomorúságot. Tudod mi van? Emberségből. Semmit nem bukik rajta.
2: De ez nem emberség kérdése.
0: A szálloda feltételezése gennyes, mert ő azt mondja, hogy ha te most kapsz egy pohár vizet, akkor te nem fogod megrendelni a proszekót, meg a bort, meg a vizet. Holott közben ez az félje, itt van egy pohár víz.
2: De ő nem kötelez téged vízivásra. Ez a felvetésed abban az esetben állná meg a helyét, ha kötelező lenne megvenni a hogy hívják ott. Mi van, ha ennek egészségügyi okai vannak, hogy a szálloda konyháján nincs iható víz?
0: Érted? A leggennyesebb dolog, két gennyes dolog van az étteremben, elmondom nektek, ami igazán föl tud cseszni. Az 1000 forintos presszó kávé, hogy rohadnátok el, de tényleg 50 forintba kerül nektek, nem érdekes. A másik, hogy kihoztuk egy üveg vizet lehűtve 1900 forintért, úgyhogy valami azt mondjátok, hogy agyon szűrt, elefántból kicsorgatott gyöngytyúk evián.
2: Nem elefántból van, hanem mamutból.
0: A francia gletszerből szedtétek, föltöltitek szűrt vízzel, berakjátok a hűtőbe, és azt mondjátok, hogy 2002.
2: Igen, a hűtőszekrény,
0: hát akadjon a torkotokon.
2: Szerinted a hűtőszekrény az fogyaszt áramot? Szerinted az az ember, aki ezt megcsinálja, az ingyen csinálja?
0: Csak
2: meg?
0: Vizet adtok el, most már leüvegezve, ráírva, ráfrancolva, hogy szűrt
2: ásványvíz. Szűrt
0: ásványvíz a legnagyobb kamu.
2: Szűrt vizet adunk.
0: Hűtös nagy kamusok vagytok.
2: Nem, hát az... Micsoda?
0: Jó, őszintén.
2: Hát te szereltetted be ide nekünk a szűrt vizet. Ezt az országot te szoktattad rá.
0: De ingyen adom.
2: De neked, nem, neked pénzbe kerül.
0: Az én kontómra isszátok a szűrt vizet, nem isszátok be, a szar klóros csapvizet isszátok,
2: érted? Mert azon te nagy lelkűséged, az egy másik dolog, jó, ami itt-ott megmutatkozik.
0: Tök őszintén. Az 1200 fontos kapucsinom.
2: Igen.
0: Mennyiből jön ki?
2: 1190.
0: Hagyjad már kamudat. 50 forint vagy 80 forint a presszó bekerülés jár, hogy te hogy leveszel 800-ért egy presszót. Nekem is kifizetem, nem baj, tudom, hogy étteremből ülök. Mennyiből jön ki a presszó? Tudom, áfa, fekete.
2: 1180.
0: Fülöp-szigeteki mosogató, sokat
2: de
0: kér.
2: De azt is kell, annak is kell fizetést adni. Te azt gondolod, hogy a rántott hús az ugyanúgy
0: nyilván, tudom, egy csomó minden van.
2: Érted? Okay. Hát ráragad 1200 a cappuccino.
0: És 1350
2: eradott.
0: Nem.
2: 1350-be kerül nekem.
0: De most frankon.
2: Azt neked csak tisztán azért, mert a jó szívünk miatt.
0: Oké, akkor úgy kérdezem, mellé lövök-e akkor, ha azt mondom, hogy az étteremben egy cappuccino 950 vagy 1001, az neked nagyjából a 80 és a 130 forint
2: nagyon
0: között van.
2: Nagyon csúnyán, 40-ből kijön.
0: Inkább a víz és a cappuccino, a presszó, a legnagyobb fogásotok, éttermesek.
2: De
0: a legtöbbet
2: nem
0: azon
2: az
0: fogtok.
2: Az alapanyag, igen, de a
0: miért
2: gondos...
0: Miért nem eszem meg a csészét, milyen alapanyag?
2: A gondos cappuccino elkészítéséhez az kell, érted, hogy te ezt képezted az emberedet például. Tudod, mennyibe kerül egy badista tanfolyam?
0: Hogy Marika ott áll, meghúzza a kart, berakja a kávét, azt hiszi, megvárja, még lepötyög a kávé, azt addig elmegy.
2: Hát ha te így iszol cappuccinót, hogy lehúzza a kart, akkor téged szivatnak, haver.
0: Kicsit ott lögyből valami tejet, azt csinálj. Meglögyből a teret, ráönt itt, nesze paraszt, itt megért az 1200-ért. Hát az tudom
2: mondom,
0: szeretni.
2: Mondom, az 1200-es cappuccino, az nálunk 1300-ba kerül nekünk.
0: Buktok, érte? Rajta.
2: Azon mi csak bugunk, az csak jótékonyságból tart.
0: De a lebbencs levesen visszahozzátok.
2: Persze.
0: Tudod, mit kívánok neked? Sok pár egy Szent Zsemenen ultrát az étteremben szombat estén.
2: Rohadj meg!
0: Nézzük meg, mi az a mágia rakás Feri módra.
2: Igen, ad égjen!
0: Mágia rakás PSG módra. Százszor inkább egy pohár víz ennek a nyomorultnak, mint egy büszke vagyok rá tábla a Flórián téren. Egy
1: gondolkodás,
0: embertől, hogy vagy
1: az látod, gondolkodásbeli különbség. Az nem illik a fine dining narratívába, ezért nem adnak vizet. A legnagyobb haszonkulcsutétel, a legnagyobb, a víz meg a kávé.
0: Te is azt gondolod, hogy százszor inkább adjál egy ingyen pohár víz, mint egy szeretlek téged tábla a Flórián téren?
1: Egyetértek.
0: Ugye?
1: Így van.
2: Hát az a víz, ott az nem folyik ingyen.
0: Szóval akkor te... 5 év érzelmi gyötrelem után inkább vagy az étteremmel.
2: Az étterem nyert ebben a perben.
0: Egyébként megnyerte az
2: hölgyeim
0: étterem.
2: Hölgyeim és uraim, miről beszélgetünk? Ez az étterem megnyerte a pert.
1: Ez olyan fura nekem, hogy megnyerte a pert.
2: Megnyerték.
1: Azért tudom, igen, ez olyan fura.
0: Azt mondták, hogy nem kötelezhetik az éttermeket arra, hogy ingyen adjanak vizet. Nincs olyan törvény, hogy a szálloda tulajdonosoknak kötelező csapvizet ingyen felszolgálni. Megvédte a bírósága az étterem tulajdonos. 5 évig perelt a nő. A hülye nem, számban nem kapott vizet, meggyötörték érzel, meg 5 évileg perelt, és elvesztette. Szerinted igen, egész életében a vizet iszik, mindig ez fog eszébe jutni.
1: Az biztos.
2: Mennyit buktam ezen?
0: És ő mi a perköltség? Ő mit bukott ezen?
1: Hány vizet vehetett volna rajta?
0: De tökös, hogy végigment. Én az egyébként bírom. Szóval 5 évig beleállni egy pohár vizes ügybe, hogy ennek a mindenféle érzelmi tárgyalásra járni, vinni egy pohár vízért, ne a kalappal, hogy vannak azok az emberek, akik ezt végigvizik. Hogy ő beleáll abba, hogy a kisember megküzd a nagy szállodával, és bepereli őket, hogy nem adhatok így. Tökös a nő.
2: Ez a sok pénzre tökös perelt, vagy valami apróra?
0: Azt nem tudom, hogy pontosan mennyi. Hogy 2700 eurós kártérítési pert indított.
2: Tehát ő tényleg nem a pénzért csinálta.
1: Ugye? Elvei vannak, kérdezhetem,
0: elvei vannak.
1: Szimpatikus egyébként, abszolút.
2: Mert, igen. Na, például itt van egy jó felvetés. Te, mint szálloda tulajdonos, vagy mint alkalmazott, kiviszed ezt a pohár vizet. Megissza a nő, és rosszul lesz. Na, kijön a kölyál, és bejában nincs ilyen, bezárják az egész szállodást, de hát, hogy te nem palackozott vizet adtál neki, ami ugye már nem a te felelősséged, mert nem te palackozott, hanem te csapoltad ki neki a folyóvizet, megitta is ettől rosszul lett, bezáratják az egész kócerájt, ki kell vizsgáztatnod a vizedet, ami folyik a csapból. Na, jó jársz? Hát
0: nem
2: a baj, jársz,
0: nem jársz jól. Azt nem értem, hogy ha, akkor miért nem mondta azt neki a szállodó, hogy figyelj, akkor adjál 5 eurót, és itt egy csapvíz. Érted? Tehát a nő ugye kifizette volna. Tehát a nő azt mondta, hogy én adok érte pénzt, csak ugye ő azt mondták, hogy nekünk ne adjál pénzt, nekünk itt van a 7 eurós ásványzünk, vedd meg ezt. De akkor a szállodó nem fog külön beárazni egy pohár vizet, nem?
2: Egyrészt nem tudod fölütni, érted? Ha nincs benne a gébe, tehát ezt be kell vinni, hogy van egy ilyen tételet, hogy pohár víz, 2 euró, nem lehet megtenni. Másrészt, ez egy 5 csillagos szálloda. Ez olyan, mintha te bemennél JP úrhoz, hogy az új Mergádba te egy videóton kazettás magnót akarsz beszereltetni.
0: Furán néznének
2: rá. Azt fogja mondani, hogy nem fogjuk belerakni, Balázs, mert ez egy full extrás, kiváló minőségű jármű, és nem rakunk bele ilyet. Érted? Tehát, hogy egy csomó ponton ez összeegyeztethetetlen.
1: Na, de ha kérek egy pohár clear water-t, akkor most megfogtam őket. Minden szállodában van, abból hoznak nekem egyszeres. Most szeretnék. Akkor nem történik semmi. Az egy gyönyörű szűrt víz.
0: Beült, kérsz egy 0-7-es szűrt vizet, meg egy kapucsinót, és a rohadt éttermesek, meg a másik oldalon így dörzsölik a kezüket.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt, Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
3: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
4: Persze. Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
6: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sinszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca 1 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
8: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is

0: www.bajnokoktábora.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong.
2: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
3: A Rádió 1 Gongon.
4: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
2: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
3: Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermej.

0: Csodálatos vasárnap délelőttöt kívánunk Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az összes környező településen, ahol a legkisebbek és a legnagyobbak a Rádió 1 gongot hallgatják. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket pontosan 6 perccel 10 óra után. A mai gyermeknapon alig, hanem az év legmosolygósabb vasárnapja áll előttünk, és ráadásul rövidesen tetőfokára hág a nyerési láz. Mielőtt azonban rátérnénk a mai nap értékes ajándékára, vessünk egy pillantást a naptárra. Május 31-e van, az Angélák és a Petronellák ünneplik a névnapjukat, boldog névnapot kívánunk nekik. A hollywoodi film világ folyosóin pedig pontosan ma ünnepli a születésnapját a mozi történetének legkeményebb Oscar-díjas legendája, Clint Eastwood is. Boldog születésnapot kívánunk neki és minden ünnepeltnek. Bár a vadnyugati hős ma már a 96. évét tapossa, ha meghallaná a Rádió 1 gong mai pörgős ritmusait, valószínűleg azonnal eldobná a cowboy kalapját, és a pult mellett pörögne az igazi mai slágerekre. És most indul a nap legaranyosabb akciója, a gyerekszájjáték a Rádió 1 gongon. Ez a játék a létező legjobb fődíjjal robban be, ugyanis a mai szerencsés megfejtőink gyermekei közül egy részt vehet a VR Expert modern nyári gyerektáborában. A szabály hasonló a tegnapihoz, de azért elevenítsük fel. Már is mutatok a feladványunkból egy részletet, ezek után pedig várom a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Figyelem!
1: Számítógépeken vagy telefonon is szoktuk látni, és meg tudjuk nézni, hogy milyen idő lesz holnap vagy holnap után.
0: Jöhetnek az üzenetek, én pedig nem sokára jövök a netpercekkel, ahol a weboldalak és a mesterséges intelligenciával felturbózott botok titkos háborúját mutatjuk be. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Következhet egy igazi mai sláger, Loy és a Get Lucky! I got

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: 4:11 után 1 perccel a Rádió 1 Gong Netpercei következnek. Ha most a telefonotokon éppen az üzeneteket bújjátok, vagy egy koncertjegyet próbáltok lefoglalni a reggeli mellett, és a kijelző hirtelen megállít benneteket, akkor érdemes figyelni, mert a digitális világ legfrissebb hírei szerint egy elképesztő háború zajlik a háttérben az emberi mi voltunk bizonyításáért. Egyre több weboldal kéri kőkeményen, hogy bizonyítsd be, valóban ember vagy, és nem gép. Biztosan mindenkinek ismerős a rutin, amikor egy online vásárlás vagy fiók létrehozás közben, még a fizetés előtt arra kér a rendszer, hogy azonosíts közlekedési lámpákat, kerékpárokat, vagy épp elmosódott zebrákat egy apró képekből álló rácsban. Ráadásul olykor újra meg újra. Sok ember számára ez a mindennapi élet bosszantó, rutinszerű részévé vált. Ezeket a biztonsági rendszereket kapcsának nevezik, és a rövid válasz arra, hogy miért vannak mindenhol, az, hogy a weboldalak egy gyorsan eszkalálódó háborút vívnak a botok ellen. Olyan automatizált szoftverek ellen tehát, amelyek az emberi viselkedést utánozzák az interneten, és a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ezek a botok ma már okosabbak, olcsóbbak és nehezebben felismerhetők, mint valaha. Az eredeti biztonsági ötlet nagyon egyszerű volt, olyan feladatot adni a felhasználóknak, amelyet az emberek könnyen, a számítógépek viszont rendkívül nehezen oldanak meg. A fejlesztők beszámolói szerint, amikor valaki a CAPTCHA linkre kattint, a rendszer valójában számtalan háttérjelzést elemez a másodperc tört része alatt. Figyeli az egérmozgásokat, a gépelési sebességet, az IP címeket, az eszközinformációkat és az interakciók tűpontos időzítését. Az emberek ugyanis általában következetlen, egyedi módon viselkednek a kijelző előtt, a botok viszont többnyire teljesen kiszámíthatóak a kódjaik miatt. Ez a digitális macska-egérjáték a mesterséges intelligencia korában még tovább fog durvulni, úgyhogy a tűzcsapok meg a biciklik keresgélésétől egyhamar nem szabadulunk meg. Mi viszont itt a Rádió 1 Gongon nem robotokat, hanem igazi hús-vér hallgatókat keresünk a játékunkhoz. A 0620-9414-020-as számon már is várjuk a nyerni szeretnék üzeneteket. Mutatom a feladványunkat.
2: Számítógépeken vagy telefonon is szoktuk látni, és meg tudjuk nézni, hogy milyen idő lesz holnap vagy holnap után.
1: Ha van tipped, üzenj, hogy bekerülhess a délutáni fődíjsorsolásba, ahol a VR Expert nyári gyerektáboros részvételét fogjuk kisorsolni. Rövidesen érkezik egy kis időjárás előrejelzés, és már is indul Major Lazer és DJ Snake közös felvétele a Lean On.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió egy gong.

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

10:11 múlt 1 perccel. A gyermeknapi lufik és a családi séták mellé érdemes egy pillantást vetni az égre. A monitorokon ugyanis már látszanak a délutáni gomoly felhők. Ma napközben a ragyogó napsütés mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Aggodalomra azonban semmi ok, a komolyabb záporok és zivatarok elsősorban a Dunántúlon és északkeleten alakulnak ki. Nálunk a térségben száraz, meleg idő várható. A csúcshőmérséklet pedig délután eléri a 28 fokot. A kellemes élénk szél kifejezetten jót tesz majd a deáktéri sárkányeregetőknek, a 28 fokos melegben pedig bátran jöhet az első ünnepi fagyi. Nem sokára érkeznek a legfrissebb sporthírek, a folytatásban pedig már is indul Ed Sheeran igazi mai slágere.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

0: miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom. Mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

A ma délelőtti gyermeknapi pörgésben a hazai és a nemzetközi sportpályákról is olyan hírek futottak be a stúdióba, amelyek alaposan felkavarják az állóvizet. Tegnap este Budapesten a labdarúgás történetének egyik legdrámaibb fináléja zajlott, de az angol élvonalban is hatalmas szakvezetői földrengés rázta meg a kedélyeket. Jönnek a részletek. A címvédő Paris Saint-Germain nyerte meg a labdarúgó bajnokok ligáját, miután a tegnap esti Puskás arénában rendezett döntőben 1-1-es rendes játékidő után 11-es párbajban térdre kényszerítette az Arzenált. Ezzel a történelmi sikerrel a PSG az első csapat a Real Madridot leszámítva, amely meg tudta védeni a BL címét az újkori sorozatban. Az angol élvonal folyosóiról is bomba hír érkezett. A Liverpool tegnap bejelentette, hogy azonnali hatállyal, közös megegyezéssel távozik a csapat vezetőedzője Arne Slot. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Star Club tájékoztatása szerint az új utód kinevezése már folyamatban van. A legfrissebb szigetországi hírek szerint Tóth Alex korábbi edzője, az Európa Ligába jutó Bournemouth-tól távozó Andoni Iraola a legfőbb jelölt a kispadra. A hazai átigazolási piacon is izgalmas lépésre szánta el magát a Debrecen. A labdarúgó NB1-ben szereplő hajdúságiak a Tatenemben nevelkedett Leon Mirtayt igazolták le. Az albán és magyar gyökerekkel rendelkező tehetséges szélső idén már a magyar U19-es válogatottba is meghívót kapott, így komoly erősítésnek ígérkezik a hazai elitben. Az izgalmas budapesti BL döntő és a liverpooli edzőváltás után garantáltan lesz miről beszélni a mai családi ebédek mellett is. Nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinformációk, a folytatásban pedig itt van Parruco és a Pepász.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió 1 Gong útinformációi következnek 10 perccel 11 óra előtt. Cegléden ma pöttyös gyereknapot tartanak, ezért a 441-es főút belterületi szakaszát, vagyis az Alszegi utat, a Déli utat és a Körösi utat este 7 óráig lezárták a forgalom elől. Kerülni a környező utcákon lehet. Az M5-ös autópályán Örkény és Lajos Mizse között az 56-os és a 64-es kilométer között újabb terelés épült ki. A Röszke felé vezető oldalon a belső és az ellenkező oldal belső sávja, míg a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. Ezzel párhuzamosan építik át a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontot, ahol jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág használható. A lehajtóág zárva van. A ceglédi lezárásnál és a Strádán is a csomóponti munkák miatt fokozott figyelemmel közlekedjetek. Vezessetek óvatosan. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong. A folytatásban rövidesen érkezem hallgatónkkal, aki vélhetőleg sikeresen megfejti majd feladványunkat. Addig is jöhet egy igazi mai sláger, Shaus és a Won't Forget You.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a Rádió egy gongon.
1: Igen?
2: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok. Szia, Edit.
1: Szia.
2: Készen áll-e már minden nálatok a gyermeknap méltó megünneplésére?
1: Hát nagyjából.
2: Nagyjából. Mi a tervetek a mai napra?
1: Hát most főzök a gyerekek kedvenc ételét, és délután meg elmegyünk valamerre.
2: Szerintem megmutatom a feladványunkat, és utána még lehet, hogy beszélgetünk erről is egy kicsit. Mit szólsz hozzá?
1: Jó.
3: Számítógépeken vagy telefonon is szoktuk látni, és meg tudjuk nézni, hogy milyen idő lesz holnap vagy holnap után.
1: Időjárás jelentés.
2: Valóban ez a megfejtés. Időjárás előrejelzés vagy időjárás jelentés. Elfogadom a választ. Bekerültél a fődíj sorsolásba. Gratulálok.
1: Ó, de jó.
2: A fődíjunk egyébként egy 60 ezer forint értékű VR Expert gyermektábori részvétel.
1: Ó, nagyon élvezni a gyerkőcöm.
2: Hány éves?
1: 13.
2: Ezt pont neki találták ki. Sok szerencsét kívánok. 5 óra előtt fogunk sorsolni egyébként.
1: Köszönöm szépen.
2: Az első név bekerült a kalapba. A telefonokat azonban ne rakjátok messzire, mert a következő órában újabb fokozatra kapcsolunk. Kinyitjuk a programajánlót, ahol elhangzik, milyen színes deáktéri agóra játékok várják a családokat, és természetesen újraindítjuk a tündéri feladványt a nagyszerű nyári gyerektáborért. Továbbra is csak igazi mai slágerek szólnak. A következő órát Ed Sheeran és a Camera indítja.
4: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
2: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
2: Új ellenfelek.
4: A magái az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
2: Új szabályok.
5: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
3: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
2: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
7: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, magyar nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, magyar nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
8: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Is villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáki utca 18, a piac mögött.
9: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és a rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítás,

0: napra.
1: Persze, vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Nemzetközi kutatási konferenciát rendeztek a Neumann Egyetemen. Megoldás készülhet a Holt-Tiszák vízhiányára. Ma van a dohányzásmentes világnap. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A tudományos teljesítmény és a nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítése állt a középpontban azon a konferencián, amelyet a Neumann János Egyetemen rendeztek Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az esemény célja az volt, hogy segítse az egyetem kutatóit és oktatóit a nemzetközileg is elismert tudományos publikációk elkészítésében, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítésében. Az egyetem vezetése szerint fontos cél, hogy a Kecskeméten születő kutatási eredmények minél nagyobb számban jelenjenek meg rangos nemzetközi folyóiratokban. A konferencia részeként külföldi szakértők is megosztották tapasztalataikat a kutatói munka és a tudományos publikálás legújabb trendjeiről. Hamarosan megkezdődhet a szikrai és az alpári Holt-Tisza vízpótlása, miután a térségben kritikusan alacsonyra csökkent a vízszint. A tervek szerint mintegy 3 millió köbméter vizet emelnek át a Tiszából a holtágakba, hogy megakadályozzák a további kiszáradást és az élővilág károsodását, írja baum.hu. A szakemberek szerint az aszály miatt már komoly ökológiai veszély alakult ki. A vízpótlás során nagy teljesítményű szivattyúkkal juttatják el a vizet a holtágakba, a munkálatok pedig napokon belül teljes kapacitással elindulhatnak. A térség önkormányzatai és a vízügyi szakemberek régóta sürgették a beavatkozást, amely hosszabb távon a vízgazdálkodási rendszer fejlesztését is magával hozhatja. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
5: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül azt hallhatjuk, hogy ezek egészségesebb alternatívák, de igenis veszélyesek, mind szakpolitikai szinten, mind közösségi szintéren lépjünk fel, igenis fontos a prevenció, a szabályozás ezekkel a termékekkel kapcsolatban is.
4: Napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerme.

0: Ez a Rádió 1, gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Valószínűleg a vármegye legtöbb családi autójában és nappaliában ebben a pillanatban pont ugyanaz a kép rajzolódik ki. Maszatos, fagyis szájak, lufika hátsó ülésen, és az a tipikus zsibongó gyermeknapi zűrzavar, ami ezt a mai vasárnapot a legszebbé teszi Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon és az összes környező településen. A szülői reflexek ebben az órában is kapnak egy komoly tesztet, ugyanis folytatódik a gyerekszáj játék a Rádió 1 gongon. Ha a lufik és az édességek mellé valami olyat adnátok a gyerkőcnek, amitől garantáltan tátva marad a szája a nyáron, akkor most érdemes egy kicsit feltekerni a hangerőt. A tét ugyanis egy teljes körű, exkluzív részvétel a VR Expert csúcs technológiás nyári gyerektáborában. Mutatom a feladványunkat, utána pedig várom a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számon. Figyelem!
1: Ha arra használjuk, hogy szépen öltöztünk-e föl. Több darab is van egy házban, sokféle formájú létezik.
0: Megvan tehát a feladat, nem sokára jövök a programajánlókkal, és már indítom is következő igazi mai slágerünket. Jön Kygo, One Republic és a Chasing Paradise.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A gyermeknapi ragyogó napsütésben olyan programáradat vár rátok a következő órákban, ami mellett egyszerűen bűn lenne otthon ülni. Egészen ma estig tart a Hírös Agóra háromnapos gyermeknapi programsorozata a Deák téren és a Szent István szobor környékén, ma is színes gyermeknapi kavalkáddal, szabadtéri játékokkal és elképesztő élményekkel várják a családokat. Ezzel párhuzamosan egy rendkívül különleges Mesélek, ha van kinek elnevezésű ünnepi program zajlik ma 10 és 18 óra között az Otthon moziban, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdió közösen hozott tető alá. Itt a gyerkőcök betekinthetnek a kulisszák mögötti titkos munkálatokba, de lesz mesesarok, zenés foglalkozás Farkas Zsolttal, filmvetítések, kézműveskedés, valamint Romano Glasso és Máltai Szimfónia koncert is. A Hunyadi Városi Közösségi Házban ma 10 és 16 óra között óriás buborékshow-val, társas játékokkal és kézműves foglalkozásokkal kényeztetik a kicsiket. Nagykőrösen pedig Japában zajlanak a nagyszabású városi gyermeknapi programok a patinás, árnyas, cifrakertben. A komoly zenekedvelőinek érdemes lesz délután a Kecskeméti Kodály iskola felé venniük az irányt. A Kecskeméti Énekeskör ugyanis ma délután pontosan 17 órakor egy nagyszabású ünnepi hangversennyel ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk, és ha a családi kikapcsolódást egy csodálatos nyári élménnyel fejelnétek meg, akkor most érdemes kézbe venni a telefonokat. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Íme a feladványunk.
2: Arra használjuk, hogy szépen öltöztünk-e föl. Több darab is van egy házban, sokféle formájú létezik.
1: Törjétek tehát a fejeteket, higgyétek el, megéri. Néhány igazi mai sláger után érkezik a részletes meteorológiai előrejelzés, és már indul is Matt Kahn és Ray Dalton közös felvétele, a Don't Worry.

Itt a Rádió egy gong, 11:30 lesz egy perc múlva. A parkok és a játszóterek megteltek élettel, a kellemes délelőtti meleget pedig picit megélénkülő légmozgás frissíti fel a híres városban. A délutáni órákhoz közeledve a napsütést időszakosan gomoly felhők zavarhatják meg, de a hőség kitart, a hőmérők 28 fok körüli értéket mutatnak. Holnap gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Emellett az északnyugati szél is megerősödik. A hétindító maximumok ennek ellenére 29 fok körül alakulnak. A mai nap tehát abszolút alkalmas a kerti sütögetésekre. Ez volt az időjárás, rövidesen jövök az útinformációkkal, és már indul is Dua Lipa igazi mai slágere. Jön a Break My Heart!

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindenért, a zenéért, a poénokért, a hirdetésekért, mindenért.
0: Rádió Egy Gong. Rádió.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Pontosan 3:42 van, megérkeztek a legfrissebb útinformációk. Az M5-ös autópályán a Kecskemét-Észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom. Szigorú 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzással terelik a járműveket. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Az 5-ös főúton, Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál az útépítők miatt a 74-es kilométernél útszűkületre és komoly sebességkorlátozásra kell készülni. Az elkerülőkön a szűkített sávok miatt érdemes nagyobb követési távolságot tartani a biztonság érdekében. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra is. Nem sokára jövök a játékkal, a folytatásban pedig itt van Teddy Swims és a Lose Control.

0: Most kell nagyon figyelni. Nem csak a nyereményért lelkesedőknek ajánljuk. Mi magunk is remekül szórakoztunk, amikor ezek a tündéri felvételek készültek. Gyerekszáj a rádió egy gongon.
1: Igen, tessék.
2: Kormos Zsolt vagyok. Szia, Móni.
1: Szia.
2: Hogy telik a gyereknap?
1: Hú, sok mindent nem szoktunk csinálni, általában fagyizunk egyet.
2: Az jó, egy jó kis fagyizás. Nekem képzeld, minden első fagyizásnál megfájdult a torkom annak idején. Anyukám már félbe vitt el az első fagyizásra. Nálatok tudom. Nincs ilyen, ugye?
1: Hát kisebb korukban volt, igen, aha. A fiamnak volt az első gyerkőcnél, a májusi első fagyizás ugyanígy volt.
2: Úgy egyformák vagyunk, úgy tűnik.
1: Igen.
2: Már is mutatom a feladványunkat, nem mondom, hogy könnyű lesz, de ha el akarsz, segíteni fogok, jó? Figyelj nagyon, mert egy kicsit nehezen érthető.
3: Arra használjuk, hogy szépen öltöztünk-e föl. Több darab is van egy házban, sokféle formájú létezik.
2: Mi lehet ez vajon?
1: Én a tükörre tippelek.
2: És ha a tükörre tippelsz, akkor nagyon-nagyon jól tetted, mert így kerültél be a fődíj sorsolásba.
1: Ó, de jó.
2: Ez bizony a tükör. Van-e olyankorú gyermek a családban, aki nagyon örülne ennek a gyerektábornak, a VR Expert gyermektáborának?
1: Igen, igazából mindkettő örülne, de talán a fiam aha. jobban.
2: Bekerültél tehát a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk majd sorsolni a fődíjunkat.
1: Rendben, köszönöm.
2: Nagyon szép gyermeknapot kívánok nektek. Sziasztok!
1: Köszönjük, szia!
2: Ezek után pedig jönnek a reklámok és a hírek, és indul a mai Daily Mix. A következő órában elhozunk egy egészen elképesztő nemzetközi gasztro kihívást, ami még a legkeményebb gyomrúakat is próbára teszi. És persze újra vadásszuk a gyerekszáj titkot a VR Expert gyermektáboros fődíjáért. Csak igazi mai slágerek szólnak, az órát Lady Gaga és az Abrakadabra indítja.
4: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
3: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
0: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
6: Különleges kedvezmények különleges hivatásoknak. Az MG Elite

0: tehetségeket díjaztak Kecskeméten. Fókuszban a légi közlekedés, 100 éves kiskunfélegyházi asszonyt köszöntött a város. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok! Kecskemét legeredményesebb diákjait és felkészítő tanáraikat ismerték el a tehetségdíj átadó ünnepségén a városban. Az elismerést azok a fiatalok kapták, akik országos és nemzetközi versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, számolt be róla a baon.hu. A díjazottak között szerepelt több olyan végzős középiskolás is, akik az országos középiskolai tanulmányi versenyen, vagyis az OKTV-n értek el kimagasló helyezéseket, matematika, fizika és más tantárgyak területén. A rendezvényen hangsúlyozták, hogy a tehetségek sikerei mögött a családok, az iskolák és a felkészítő pedagógusok munkája is meghatározó szerepet játszik. A szervezők szerint fontos cél, hogy a város továbbra is támogassa a kiemelkedő képességű fiatalokat és ösztönözze őket tudásuk fejlesztésére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
1: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járatkéséssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítás fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettséget.
0: Különleges jubileumot ünnepeltek Kiskunfélegyházán. 100. születésnapján köszöntötték Kocsis Károlyné Marika nénit, írja a félegyházi közlöny. Az ünnepeltet a város vezetése virágcsokorral és emléklappal köszöntötte családja körében. A 100 éves asszony ma is aktív, szeret sütni, főzni, gondozza a kertjét és korához képest jó egészségnek örvend. Hosszú életének titkát a mértékletességben, a humorban és családja szeretetében látja. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a Dunántúl nyugati felén kétharmadán, akár több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, máshol száraz idő valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap az erőteljes felhőképződés mellett inkább rövidebb napos időszakok valószínűek. Előfordulhat majd zápor, zivatar, hajnalban a hőmérséklet 10 és 19 fok közé hűl vissza.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mik

0: a rádió egy gong. Szeretettel köszöntöm a Daily Mix minden hallgatóját. Kormos Zsolt vagyok. Minden bizonnyal a legtöbb konyhában és ebédlőasztalnál most hangzik el a klasszikus mondat. Csak még három falatot egyél a húslevesből, és utána jöhet a desszert. De ezen a mai különleges gyermeknapi vasárnapon a szigor egy picit enyhül Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, és még az online hallgatóknál is. Dél elmúlt, az ünneplő asztalok mellett a hangulat családias, miközben itt a háttérben már egy egészen elképesztő digitális desszertet készítünk elő a gyerkőcöknek, hiszen a mai ünnepnapon a legédesebb meglepetés nem a cukrászdából érkezik majd, hanem a gyerekszájjátékunkból, ahol a fődíj egy exkluzív részvétel a VR Expert nyári gyerektáborában. És ehhez most sem kell mást, mint a családi ebéd közben félfüllel a rádióra tapadni. Mutatom a feladványunkat.
1: Ez egy otthoni dolog, mikor bemegyünk, akkor szoktuk megnézni, hogy hoztak-e benne levelet.
0: Nem mondom, hogy egyszerű. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Néhány perc múlva jövök majd a Daily Mix legforróbb beszéd témájával, ahol a világ legőrültebb, könyvfakasztó nemzetközi csili kihívásait leplezzük le. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez! Következik egy igazi mai sláger, Sia és Kendrick Lamar közös felvétele, a The Greatest.

0: szeretni, jó?
1: Itt a rádió egy gong, ez a Daily Mix. Jó étvágyat azoknak, akik most ebédelnek. A nemzetközi gasztronómia és a közösségi média világa olyan extrém étkezési szokásoktól és kihívásoktól hangos, amik mellett a legerősebb hazai hegyes erős paprika is csak édes desszertnek tűnik. A pletykák szerint a dél-karolinai chili farmerek kifejlesztették a világ legújabb, legbrutálisabb paprikáját, amely a mérések szerint többszörösen erősebb, mint a hírhet Carolina Reaper. Ebből a pokoli alapanyagból egy neves étteremlánc elindított egy olyan gasztro kihívást, amelyben a vállalkozó szellemű vendégeknek egyetlen, ezzel a szósszal átitatott minifalatot kell elfogyasztaniuk, majd kerek 5 percig bírniuk kell bármilyen hűsítőital, tej vagy víz nélkül. A kihívás annyira extrém, hogy a résztvevőknek előre alá kell írniuk egy felelősségvállalási nyilatkozatot, a helyszínen pedig külön egészségügyi személyzet felügyeli a bátor jelentkezőket, akiknek a többség az első 30 másodperc után könnyezve és zokogva adja fel a küzdelmet. Ez a nemzetközi chili őrület tehát tökéletesen bizonyítja, hogy a gasztrokihívások világa a végletekig képes feszíteni a húrt. A könyvfakasztó paprikák helyett viszont inkább egy izgalmas nyári élménnyel ajándékozzátok meg a gyerkőcöt. Jön a feladványunk, és jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra.
2: Ez egy otthoni dolog. Mikor bemegyünk, akkor szoktuk megnézni, hogy hoztak-e benne levelet.
1: Remélem már is kitaláltátok. A Daily Mix Duke Damant felvételével folytatódik. Következik az Ocean Drive.

A Rádió egy gong legfrissebb előrejelzése következik. Nálunk a Duna-Tisza közén ma délután marad a kifejezetten nyárias 28 fokos csúcsérték, miközben a Dunántúlon viharos széllökésekkel és jégesővel kísért heves zivatarok alakulhatnak ki. Hétfőn gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és több hullámban számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Emellett az északnyugati szél is megerősödik. A maximum hőmérséklet ennek ellenére 29 fok körül alakul. A mai nap tehát jó alkalom a kerti sütögetésekre. A holnapi záporok előtt érdemes kihasználni a jó időt. A Daily Mix nem sokára útinformációkkal folytatódik, és már érkezik is Shawn Mendes és Camila Cabello, meg a Señorita.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ez a Rádió 1 gong. Az ebédidőben egy kicsit csillapodott a rohanás, de a belvárosi közmunkák, a lakótelepi kábeltelepítések és az új főúti építkezések miatt így is vannak forró pontok. Kecskeméten, a Kossuth lakótelep város részen kábelt telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták. Ugyancsak a Hírös városban a 86-os és a 88-as kilométer között közművezetéképítés miatt félpályás korlátozás van érvényben. Lajos Mizse átkelési szakaszán hídfenntartási munkák miatt a 67-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, így ott irányonként váltakozva jelzőrös vagy lámpás irányítás mellett lehet áthaladni. És ha már az autópályáknál tartunk, egy különleges tény következik. A világ leghosszabb egybefüggő autópályája a Pán-amerikai országút, ami csaknem 30 ezer kilométer hosszú, és Észak-Amerikát köti össze Dél-Amerikával. Ehhez képest a mi kecskeméti szakaszaink jóval rövidebbek, de lehet, hogy mégis több türelmet igényelnek. Vezessetek óvatosan, nem sokára jövünk a játékkal, a folytatásban pedig egy nagy kedvencünk következik, Edward Maja és a Stereo Love.

0: Szia, Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Anett.
1: Igen, szia.
0: Szia. Hogy telik a gyereknap nálatok?
1: Családi ebéden vagyunk éppen.
0: Ó, akkor ebéd közben jön meg a Kormos Zsolti is, meg az étvágy is. Ezek szerint gyorsan megmutatom a feladványunkat, hogy ne zavarjak túlságosan sokáig, utána megbeszéljük a további teendőket. Figyelem.
1: Jó, rendben. Figyelünk. Jó.
2: Ez egy otthoni dolog, mikor bemegyünk, akkor szoktuk megnézni, hogy hoztak-e benne levelet.
0: Mi lehet ez?
1: Postaláda.
0: Postaláda, így van. Nem volt bonyolult szerintem a feladvány.
1: Igen.
0: Csak figyelni kell. A gyermek nyelv ilyen. Ha figyelünk rájuk, akkor mindent megértünk. Egy anyukának persze ezt nem is kell mondani, mert egy anyuka mindent mindig megért, még szavak nélkül
1: is. Így van.
0: További jó étvágyat kívánok. Bekerültél a fődíj sorsolásba 5 óra előtt.
1: Köszönöm.
0: Sorsoljuk a fődíjunkat. Van-e olyan korú gyermek, aki örülne ennek a klassz gyerektábornak?
1: Igen, 9 éves kislányom mondta, hogy játszunk, mert szeretne menni.
0: Akkor sok szerencsét kívánok neki, meg nektek is.
1: Nagyon szépen köszönjük. Sziasztok!
0: Ezt a rejtvényt is megfejtettük, de a feszültség délután sem csökken, mert folytatódik a Daily Mix, és a következő órában bemutatok egy zseniális trükköt, ami garantáltan megkönnyíti a meleg napokon a hűsítő italok villámgyors elkészítését. A reklámok és a hírek után nem sokkal egy újabb feladvány következik a gyerektáboros részvételért. A Daily Mix második óráját Taylor Swift és a The Fate of Ophelia indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
3: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Több mint 1300 állásajánlattal várták az érdeklődőket Kecskeméten. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. Népművészeti kiállítás nyílt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a kecskeméti állásbörzét, ahol 22 cég összesen mintegy 1300 munkalehetőséget kínált az álláskeresőknek, írja a Vármegyei Lap. A rendezvényt a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal szervezte, és nem csak állásajánlatokkal, hanem képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkkal is várták a résztvevőket. A látogatók személyesen találkozhattak a munkáltatókkal, tájékozódhattak az aktuális pozíciókról, valamint a jelentkezési feltételekről is. A kínálatban többféle szakterület szerepelt, így a fizikai munkától a műszaki és irodai állásokig számos lehetőség közül választhattak az érdeklődők.

0: A tárlat több hónapon keresztül látogatható lesz Kecskeméten. Napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez a Daily Mix a Rádió egy gongon. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Az ország jelentős részén valószínűleg ebben a minutumban kezdődik a gyermeknapi vasárnap legfontosabb fázisa. A jól megérdemelt, lusta délutáni sziaszta a kanapén, miközben a gyermekek a szoba közepén már az új lufikkal és a játékokkal zsibonganak. 10 perccel múlt 1 óra, a legfrissebb igazi mai slágerek mellett ráadásul egy olyan digitális adrenalin fröccs érkezik majd, ami felrázza a hangulatot, mert a tét ebben az órában továbbra is a legizgalmasabb nyári élmény a megyében, azaz a teljes körű exkluzív részvétel a VR Expert gyermektáborában. Ha szeretnétek a fődíjat megnyerni, a képlet a délutáni pihenő alatt is végtelenül egyszerű. A telefon maradjon a kezed közelében, én pedig már is mutatom a következő feladványunkat.
1: Ezt a dolgot a patikában szoktuk megvásárolni.
0: Ez volt tehát a gyerekszáj feladványunk. Már röpülhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Néhány perc múlva egy zseniális papírtörlős nyári lifehack-kel jövünk vissza, ami valóságos megváltás lesz a meleg napokon az italok hűtésénél. A Daily Mix második felvonása Sam Feltel folytatódik. Következik a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió egy gong téli mixét halljátok. A nyári kánikula közelettével és a kerti programok idején a legtöbb háztartásban a hűsítőitalok és a jégkockák villámgyors elkészítése a legnagyobb logisztikai feladat. A modern háztartási praktikák világa azonban olyan elképesztően egyszerű, gyors és zseniális trükköket képes produkálni, amikkel másodpercek alatt orvosolni lehet a legforróbb helyzeteket is a vendégek előtt. Valósággal tarol a közösségi oldalakon egy villámgyors italhűtési módszer, amellyel el lehet felejteni a mélyhűtőben órákig tartó várakozást. A tapasztalatok szerint, ha váratlanul bejelentkeznek a barátok, vagy a család a gyermeknapi délutánon például, és a frissítő üdítők még melegek, a megoldás pofon egyszerű. Nem kell más tenni, mint fogni egy papírtörlőt, azt alaposan benedvesíteni a csap alatt, majd szorosan rátekerni a hűteni kívánt palackra vagy dobozra. Az így becsomagolt italt be kell tenni a fagyasztóba mindössze kerek 15 percre. A nedves papír a fagyos levegőben hihetetlen sebességgel vonja el a hőt a palacktól, így kb. Negyed óra lejárta után jéghideg, tökéletes hőmérsékletű frissítőt lehet tölteni a poharakba. Ez a vizes papírtörlős trükk a szakértők szerint a fizika törvényeit használva spórol meg nekünk rengeteg időt a konyhában. Érdemes talán már ma kipróbálni a délután folyamán, de ha a konyhai praktikák helyett inkább a gyerekek nyári szórakozását biztosítanátok be teljesen ingyen, akkor már is várom a nyerni szeretnék üzeneteket a 0629-414-020-as számon. Mutatom a feladványunkat.
1: Ezt a dolgot a patikában szoktuk megvásárolni, ha betegek vagyunk.
0: A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Egy szerencsés gyermek részt vehet a VR Expert gyermektáborában. Ed Sheerannel folytatódik már is a Daily Mix. Következik az Ed

a Daily Mix második felvonásának felénél a ráérős vasárnap délutáni pihenőhöz hozunk egy gyors atmoszféra jelentést. A légnyomás és a felhőzet ugyanis folyamatosan változik. A mai napon a gomoly felhők ellenére a napsütésé a főszerep. A délutáni csúcsértékek 28 fok körül alakulnak. Holnap a hétfői munkába és az iskolába induláskor azonban egy markánsabb felhősödés érkezik, és több hullámban kell heves záporokra, zivatarokra készülni. Ráadásul a zivatarok környezetében a szél is viharossá fokozódik. Vigyázzatok az esernyőkre. A legmelegebb órákban ennek ellenére 29 fok körüli értéket mérhetünk majd. A holnap reggeli útrakeléshez így mindenképpen érdemes lesz esernyőt készíteni a kocsiba, a ma délutánt viszont még bátran lehet tölteni akárhol, mondjuk a cifrakertben vagy a főtéren. A folytatásban nem sokára jövök az útinformációkkal, és rövidesen megfejtjük az óra feladványát is. Norma Jean Martin igazi mai slágerével pörgünk tovább, következik az Out of My Head.

a Rádió egy Gong Daily Mixe útinformációkkal folytatódik. A délután kellős közepén a főúton dolgozó útépítők és az autópályás terelések is teljes gőzzel üzemelnek. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között útépítők dolgoznak mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták a szakemberek. Az M5-ös autópálya Kecskemét észak csomópontjánál a 74-es kilométernél a lehajtóág Budapest felé zárva van, és a Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem használható. A 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon 60-as táblák mellett halad a forgalom. A csomópontok zárása és az 52-es főút mozgó terelése miatt érdemes egy kicsit visszavenni a tempóból a biztonság érdekében. És egy érdekesség a nagyvilágból, az első hivatalos autóversenyt 1895-ben rendezték meg Párizs és Bordeaux között, és a győztes átlagsebessége mindössze 24 km/h volt. A mai kecskeméti 60-as korlátozás még mindig gyorsabb tempót jelent. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra is, egymásra is, a folytatásban pedig jön Jason Derulo és a One to Want Me.

0: Halló?
1: Rádió egy gong. Kormos Zsolt vagyok, Tibort keresem.
2: Halló?
1: Te vagy az?
2: Igen.
1: Te fogod megfejteni a feladványunkat? Vagy apa?
2: Én.
1: Jó, akkor mutatom már is. Figyelj, nem lesz egyszerű, de szerintem segítenek a szüleid.
2: Igen.
3: Ezt a dolgot a patikában szoktuk megvásárolni, ha betegek vagyunk, és felajánlja a kórházba egy ember, vagy aki ott dolgozik.
1: Szerinted mi a megfejtés? Halló?
2: Gyógyszer.
1: Gyógyszer? Jól hallottam?
2: Igen.
1: Bátran mondd, nagyon-nagyon ügyes voltál. Kitaláltad, ez bizony a megfejtés. Bekerültél, illetve bekerültetek a fődíjsorsolásba. Lehet, hogy el tudsz jutni majd a VR Expert gyerektáborába. Szeretnél elmenni?
2: Igen.
1: Na, hogy szeretnél. Nagyon sokan szeretnének, úgyhogy sok szerencsét kívánok, és maradjatok telefon és rádió közelben, 5 óra előtt fogjuk sorsolni majd a fődíjunkat, jó?
2: Jó.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést, további szép napot nektek. Hello, hello.
2: Ja.
1: A folytatásban nem sokára érkezik Vizi Zalán, és indul a mai mozaik, amelyben a gasztronómia és a biztonság kapja a főszerepet. Megszólal Bodnárné Nagy Anita, a Széchenyi iskola igazgatója. Emellett a volán mögé is hozunk egy létfontosságú blokkot a meleg napokra. Farkas Attila rendőr segítségével átvesszük a nyári vezetés legnagyobb veszélyeit, és kielemezzük az elmúlt hetek főbb baleseti okait, hogy mindenki épségben hazaérjen a gyermeknapi családi kirándulásokról. 15 óra 10 perckor pontosan ugyaninnen folytatjuk az ünnepi menetet, és reméljük, hogy a sorsolás előtt az utolsó név is bekerül a kalapba. A mozaikot Kamrád és a BeMine indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Újítsd meg otthonodat a JUSZK nagyszerű ajánlataival. Bútorok széles választékát találod nálunk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, és 40-60% kedvezményt számos matracra. Vásárolj most a legközelebbi JUSZK áruházban, vagy online a JUSZK.hu-n. JUSZK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Különleges kedvezmények, különleges hivatásoknak.
7: Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel.
6: Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások.
7: Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100.
6: www.mgmotor.tormasi.hu.
8: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
9: Persze, vettem. Egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrus mix, erdei gyümölcs és narancsízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Nemzetközi kutatási konferenciát rendeztek a Neumann Egyetemen. Megoldás készülhet a Hold Tiszák vízhiányára. Ma van a dohányzásmentes világnap. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. A tudományos teljesítmény és a nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítése állt a középpontban azon a konferencián, amelyet a Neumann János Egyetemen rendeztek Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az esemény célja az volt, hogy segítse az egyetem kutatóit és oktatóit a nemzetközileg is elismert tudományos publikációk elkészítésében, valamint a nemzetközi szakmai kapcsolatok bővítésében. Az egyetem vezetése szerint fontos cél, hogy a Kecskeméten születő kutatási eredmények minél nagyobb számban jelenjenek meg rangos nemzetközi folyóiratokban. A konferencia részeként külföldi szakértők is megosztották tapasztalataikat a kutatói munka és a tudományos publikálás legújabb trendjeiről. Hamarosan megkezdődhet a szikrai és az alpári holtisza vízpótlása, miután a térségben kritikusan alacsonyra csökkent a vízszint. A tervek szerint mintegy 3 millió köbméter vizet emelnek át a Tiszából a holtágakba, hogy megakadályozzák a további kiszáradást és az élővilág károsodását, írja a baum.hu. A szakemberek szerint az aszály miatt már komoly ökológiai veszély alakult ki. A vízpótlás során nagy teljesítményű szivattyúkkal juttatják el a vizet a holtágakba, a munkálatok pedig napokon belül teljes kapacitással elindulhatnak. A térség önkormányzatai és a vízügyi szakemberek régóta sürgették a beavatkozást, amely hosszabb távon a vízgazdálkodási rendszer fejlesztését is magával hozhatja. Ma van a dohányzásmentes világnap. A cél felhívni a figyelmet a dohányzás káros hatásaira, és előmozdítani annak visszaszorítását. Az idei kampány központi üzenetéről Kimmel Zsófia, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési osztályának szakértője beszélt rádiónknak.
12: Az idei kampány célja az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az új típusú nikotinos termékeknek van egészségkárosító hatásuk, és hogy bár ugye az ilyen reklámtevékenységeken keresztül

0: gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
1: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu
2: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
3: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunk kezdődik így 2026. május 31-én. Vasárnap van 14 óra múlt 3 perccel, és a rendőrségtől, pontosabban a közlekedés rendészeti osztályról nem sokára érkezik hozzánk Farkas Attila, akivel a nyári vezetés veszélyeiről, illetve a mostani főbb baleseti okokról fogunk majd beszélgetni, valamint a Széchenyi Technikum igazgatójával, Bodnárné Nagy Anitával is interjúzunk, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy országosan is kiemelkedő versenyeredményeket értek el a Széchenyi diákok nemrégiben. Tartsatok velünk!

0: Itt van már velünk a stúdióban Bodnárné Nagy Anita, a Kecskeméti SC Széchenyi István Technikum igazgatója. Sok szeretettel üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Ugye megbeszéltük a beszélgetésüket megelőzően, hogy tegeződni fogunk, ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Én
0: és arról fogunk
1: köszönöm.
0: Beszélgetni, hogy a Széchenyi iskola nagyon szép versenyeredményeket produkál, a tehetséggondozás igen magas színvonalon működik az intézményben, úgyhogy ezt fogjuk kicsit bemutatni, mert tényleg nagyon szép versenyeredményeket produkálnak a kecskeméti diákok, illetve azok a diákok, akik ezt az iskolát választották. A vendéglátóipar elsősorban az, amely területen jeleskedik ez az iskola. Hogyan lehet bemutatni ezt akár az oktatás felépítettségét ebben az intézményben? Csak hogy bevezessük azt, hogy hogyan is jutunk el a versenyeredményekig.
1: Köszönöm. Hát mi egy jelenleg most 550 tanulóval dolgozó intézmény vagyunk, turizmus vendéglátás területén. Van egy két tannyelvű osztályunk, akik idegenvezető, illetve szállodai szervező kimenettel fognak végezni a technikumban. Itt német nyelven tanulnak minden szakmai tantárgyat, angol a második idegen nyelvük, és a vendéglátóipar területén szakács szaktechnikus, cukrász szaktechnikus, illetve vendégtéri szaktechnikusokat képzünk, szakképző osztályainkban pedig szakácsokat, pincéreket és cukrászokat.

0: Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt a területet elég jól lefedjük, és itt Kecskeméten, Kecskemét környékén nagyon sok duális partnerrel dolgozunk együtt, úgyhogy őket is megemlíteném, hogy velük együtt végezzük ezt a színvonalas oktatást.
1: És ugye a duális képzés az Kecskemétről indult ki, tehát ilyen szempontból már az egy érdekesség, hogy ez nem csak egyetemen és a felsőoktatásban, hanem már középiskolában is megjelenik. Akár ennek milyen jelentősége lehet, hogy már egy középiskolás diák beleláthat nem csak az elméleti, hanem a gyakorlati részébe is az életnek.
0: Azt gondolom, hogy egy elengedhetetlen kiegészítése az iskolai oktatásnak, igen, és valóban nagyon sok duális partnerrel dolgozunk. Itt tanulják meg a tanulók igazából azt, hogy mi az élet a vendéglátás és a turizmus területén. Azt gondolom, hogy az iskola egy nagyon fontos szintetizáló szerepet játszik a gyakorlati oktatásukban, hiszen nagyon különbözőek ezek a partnerek, a legkisebb egyéni vállalkozótól kezdve akár egy nagy szállodáig említ, de fontos az, hogy itt találkozik élőben a vendéggel a tanuló, itt találkozik egy mondjuk egy 400 fős rendezvénnyel, ami az iskolai keretek között abszolút nem oktatható.
1: Ha már rendezvények, nem sokára fogunk beszélgetni egy nagyon érdekes kezdeményezésről is, amelyet szintén az iskolában valósítotok meg, vagy az iskolai keretek között vacsoraestek, tematikus vacsoraestek történnek meg. De mindjárt erre rátérünk, viszont akkor szerintem kezdjük a versenyeredményekkel, mert talán ezek önmagukért beszélnek.
0: Igen, az idei évünk az egy versenyek tekintetében egy nagyon szerencsés év volt, mert ősszel a harmadik Lukács István emlékversenyen, amelyet a svéd a stílusos vidéki éttermi szervezésében zajlott. Ezen a versenyen a csapatunk ezüstérmet hozott el. Utána a World Skills Hungary 2026-os versenyén is szakács kategóriában ezüstöt kaptunk. Magyarország étele versenyen aranyat és ezüstöt sikerült elérnünk, és az év pálinkás bombonja versenyen pedig a legjobb szakképző díját is elhoztuk. Innen is kaptunk két aranyat és egy ezüstérmet, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban eredményes éve zárunk.
1: És ne is menjünk el ezek mellett, csak úgy egy mondattal. Talán ki lehet emelni ezek közül valamelyiket, vagy miről szólnak ezek a versenyek, hogyan mutathatják meg ezeken a versenyeken a kecskeméti diákok a tudásukat, képességüket?
0: Hát azt gondolom, hogy a szakképzésben egy nagyon, nagyon fontos feladat van, az oktatás irányában ez a projektoktatás, és hogy ezek a versenyeredmények is nekünk tulajdonképpen a projektoktatásunkat is minősítik, mert hogy az intézmény 3 évvel ezelőtt elkezdett áttérni a projektek minél nagyobb számú bevezetésére. És akár a tematikus vacsoraestek erről szólnak, akár ezek a versenyfelkészülések zömében erről szólnak, és hogy itt a diákok a saját tehetségüket saját maguk által vezérelve és egy oktató által mentorálva tudják kibontakoztatni.
1: Például a Magyarország étele verseny, amelyen aranyérmet is nyert az iskola, az miről szólt? Ott főznie kellett a diákoknak, így kell elképzelni?
0: Igen, igen, főzniük kellett, és ezt ott időre kitállalni. Ez a folyamat ez úgy indult, hogy a versenykiírást megkapták a tanulók, utána ők elindultak az ötletelésben, és nyilván az intézmény és a szakképzési centrum minden feltételét biztosította a gyakorlásnak. Volt egy mentoroktatójuk, aki nyilván azért felügyelte ezeket a folyamatokat, besegített ízekben, állagokban ezeknek a beállításában. Néha még jó magam is ebbe így bele-bele folyok, és a végén a tanulók állnak önállóan helyt ezen a versenyen.
1: Az elmúlt években, mert most csak a mostani idei tanév versenyeredményeit soroltad fel nekünk az elmúlt percekben, de mennyire jelenthetjük ki azt, hogy ha már vendéglátóipar és ennek az oktatása technikumi keretek között, akkor a Széchenyi ott van országos szinten az elitben?
0: Én azt gondolom, hogy oda sorolhatjuk magunkat, de én legjobban annak örülök, amikor mások tesznek bennünket oda. A versenyek iránti elkötelezettség az azt gondolom, hogy mindig jellemezte a Széchenyit, de az idei év az talán abban volt különleges, hogy úgy összeálltak a csillagok, és az oktatók is úgy összeálltak, hogy így eljutottunk erre a az abszolút csúcsévre, így gondolom.
1: Ugye én kívülállóként akkor oda sorolhatom, tehát irányított kérdés volt. Ez, mert ismerek azért jó pár olyan, hát korombelit, aki egy koronaszécsényi iskolába járt, és akár most mondjuk egy balatoni szállodában felsővezető, és akkor ezt még lehet sorolni. Mi a célkitűzése, milyen szempontból a tehetséggondozásnak a Széchenyiben, tehát a diákok nevelésénél mi a legfontosabb véleményed szerint?
0: Az én véleményem szerint az az, hogy ezekhez a szakmákhoz, ehhez az ágazatot hitet kell adni a tanulóknak, a diákoknak, és egyfajta olyan karrier utat bemutatni, egy olyan lehetőség tárházat felvillantani előttük, akár rendezvényekkel, akár projektekkel, akár versenyekkel, amiben ők elhiszik, hogy valóban jók, meg tudják nézni azt, hogy tényleg jók másokhoz viszonyítva, és utána ezzel a tudással és ezekkel az alapokkal, hiszen ezek azért még csak alapok az élethez, de ezekkel az alapokkal a szakmában maradnak, és akár valóban így, ahogy te is említetted, hogy felsővezetők, vagy kiemelkedő szakácsok, vagy külföldön nagyon jó éttermekben dolgozó szakemberekké váljanak.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk itt a zenét követően is Bodnárné Nagy Anita, a Kecskeméti SC Széchenyi István Technikum igazgatója, és arról beszélgettünk, hogy nagyon szuper versenyeredményeket értek el a kecskeméti diákok, a Széchenyi is fiatalok itt az elmúlt időszakban. Nagyon sok érem és versenyeredmény az, amely az iskola nevéhez fűződik. A fiatalok kreativitása itt az elmúlt időszakban mennyire változott? Tehát az életünk folyamatosan változik. Teszem azt, itt van mondjuk már az okostelefon mindenkinek a zsebében, a digitalizáció, stb. Stb. Viszont ez egy olyan szakma, amely 30 évvel ezelőtt is kinézett valahogy, most is kinéz valahogy, ebben felfedezhetjük a hasonlóságot, vagy olyan nagy változás talán nincs is. Viszont a gyerekek, én azt gondolom, hogy közben folyamatosan változnak. Tehát az ő kreativitásuk, az ő hozzáállásuk az élethez, és egy kifejezetten ilyen speciális szakmához, az milyen irányba mozdult el az elmúlt időszakban?
2: Én azt gondolom, hogy a jelenlegi szakképzési keretek nagyon jó lehetőségeket adnak ebben az ágazatban a kreativitásnak, és hogy igen, hogyha így a múlthoz viszonyítjuk, akkor nagyon sokat változott ez a generáció, a felnövekvő generációk, de ugyanúgy én azt gondolom, hogy kreatívak, csak másképp kreatívak. És az viszont jó ebben a szakmában, hogy itt akár a kreativitás szakmákban, akár a kreativitás, akár a szép érzék például nagyon fontos, és ez meg is mutatható.
1: És ha már kreativitás, erről nagyon szuperül át tudunk kötni a vacsora estekre, mert hogy tematikus vacsora esteket is tart a Széchenyi, és ott igazán meg tudják mutatni magukat a diákok. Mit kell erről tudni?
2: Igen, ezek a tematikus vacsora estek, ezek valójában ilyen 3-4 hónapon át szerveződő projektek, és erre az intézményben, az iskolában alakult egy tematikus vacsora esteket szervező oktatói munkacsoport, mert hogy nem ezek a klasszikus értelemben vett munkaközösségek működnek az iskolában, hanem munkacsoportok. Ezek a munkacsoportok feladatorientáltak, és nekik itt ez a feladatuk. Egy-egy ilyen vacsora est szervezésében egy 50-60 gyerek biztosan dolgozik, és ezek mindig valamilyen tematikára épülve, tehát volt már poáros nyomozós vacsora estünk, volt gasztro Oscar díját adó vacsora estünk, és most pedig egy Erasmus Plus tematikában vagyunk benne. Ezt járjuk körbe, mind a gasztronómia oldaláról, mind a szerviz oldaláról, mind pedig a szórakoztatás oldaláról.
1: Igazgatóként melyik volt a kedvenced?
2: Hú, hát nekem mindegyik. Őszintén, mindegyik más, mindig az a cél, hogy egy kicsit más legyen, mást mutasson. Évente kettőt tartunk, ebből az egyiket zárt térben, az éttermi részünkben, a másikat pedig az iskolának a belső udvarán. Úgyhogy ezek így hangulatukban is különbözőek, de én mindig az adott aktuálisban pörgök nagyon, úgyhogy most az Erasmus Plus.
1: Hogyan néz ki egy ilyen vacsorást, akár a több hónapos folyamatot leírva? Tehát mi a nulladik lépés, és hogyan jutnak el a diákok odáig, hogy aztán valaki elkészíti az adott ételt, és mások pedig megeszik egy rangos és egy méltóságteljes környezetben?
2: Ez a munkacsoport először kitalálja, ez az oktatói munkacsoport, hogy mi legyen maga a tematika. És onnantól kezdve több osztálynak a felkérése, több tanulónak a felkérése erősségek alapján mindig megtörténik, és itt szabadjára engedjük a tanulóknak a kreativitását. Tehát ők azok, akik kigondolják, hogy ők mit tudnak ehhez hozzátenni, az ötletgyűjtéstől egészen az utolsó pillanatos megvalósításig ők tulajdonképpen alakítói ennek a rendezvénynek. Úgyhogy ez igazgatói szemmel mindig nagyon érdekes, hogy a vége az azért mi is lesz.
1: Ugye most az Erasmus sos tematikában vagy benne, vagy vagytok benne. Ez azt jelenti, hogy különböző nációk, különböző országok ételei lesznek elkészítve?
2: Igen, itt összegyűjtöttük, mert hogy 2017 óta nagyon-nagyon sok Erasmuson vett részt az intézmény. Évente többször is mennek a diákok, és szakmai gyakorlatot töltenek külföldön, rövid távú, hosszú távú gyakorlatokat.
1: Mely országokban, bocsánat, melyek azok, ahova a legszívesebben tudnak, vagy tudnak menni a...
2: Nagyon sok fele, Ausztriától, Törökországon át, Spanyolország, Portugália, Franciaország, Szlovákia, Erdély, tehát számtalan országban jártunk. és egy mediterrán vonalat húztunk most ebben az Erasmus Plus vacsoraestben, 5 ország ételei, és ezekhez tartozó szórakoztatás.
1: Mennyi idő alatt valósul meg maga a vacsora est? Tehát nyilván a folyamatot azt most látjuk, igen, ez egy több hónapos előkészítő, igen, munkát igényel, de mikor állnak neki a diákok elkészíteni az adott ételeket?
2: A tanulók most jelen pillanatban, ugye jövő hét pénteken lesz a következő, most az alapanyagbeszerzésnél tartunk, és jövő héten kedden indul maga az a folyamat, amikor már a vacsora est elemeinek az előkészítése elindul, de természetesen már ezt megelőzte minden egyes ételnek a lefőzése, lepróbálása, lekóstolása, javítási folyamatok. Itt alkoholos és alkoholmentes italokkal is kísérjük ezt a vacsorát, úgyhogy ezeknek a próbája, kóstolása, ez aktívan zajlik most.
1: Igazgatóként ilyen szempontból csak a végeredményt tudod megkóstolni, vagy már a próba evéseknél is lehetnél?
2: Hát a próba evéseknél is ott kell lennem. Mm-hmm. Tehát ez feladatom, úgyhogy
1: csak azért kérdeztem, hogy
2: van
1: akkor
2: egy-két olyan nap, ami nagyon megterhelő.
1: De akkor jól állnak a fiatalok, vagy
2: jól
1: lesz?
2: Igen, azt gondolom, hogy jól állnak, és hát most igyekeztünk úgy összeválogatni, úgymond a stábot, hogy aki az adott Erasmuson részt vett, az hozza ide az ő tapasztalatát.
1: Egy zárszó, mert a vendéglátóipar az egy olyan, hát én azt gondolom, szakma, vagy egy olyan terület az életben, amely folyamatosan változik, ugye nagyon kitett az éppen aktuális gazdasági környezetnek például ez a szakma, de maga az oktatás és az utánpótlás nevelés az talán állandó és egy nagyon lényeges történet. Ilyen szempontból mennyire van hatással akár a gazdasági környezet, akár hogy éppen milyen színvonalon működik, vagy éppen hogyan áll a vendéglátóipar maga az oktatásra és az iskolára.
2: Én azt gondolom, hogy abszolút hatással van, és nagyon nagy feladata is az intézménynek, hogy a gazdasági környezetet figyelje, a gazdaság igényeire reagálni tudjon. Én úgy gondolom, hogy azok a pozitív gasztronómiai, turisztikai változási folyamatok, amik az elmúlt években azért jellemezték Magyarországot, azokat mi le tudtuk képezni az iskolában, úgyhogy tudunk igazodni.
1: Most milyen állapotban van, csak akkor egy utolsó mondat szerinted a vendéglátóipar?
2: Jó.
1: Most maradjon is ilyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és szívből gratulálok a versenyeredményekhez, a vacsora esthez pedig nagyon sok sikert a diákoknak, és köszönöm szépen, hogy meséltél mindenről.
2: Én is köszönöm.
0: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan.
0: Rádió egy gong.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van már velünk a stúdióban Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: És köszönjük szépen, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Arról fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy hát mondhatjuk, hogy itt a nyár, itt az elmúlt időszakban volt azért hideg front, volt már kánikulának is mondható időjárás, kijelentetjük, hogy lassan belépünk naptár szinten is a nyári időbe, úgyhogy arról beszélgessünk, hogy a nyári szezon az vezetés technikailag mit igényel tőlünk, hogyan kell felkészülni a sofőröknek, illetve hát a közlekedőknek, nem feltétlen csak a sofőröknek, hanem mindenkinek, aki a közlekedés résztvevője a hőségre. Mi a legfontosabb üzeneted így kezdetként?
2: Hát mindjárt az, hogy ugye pont ez, ahogy mondtad is, hogy voltak hőséget, tehát volt már nagyon meleg is, meg volt kevésbé meleg idő, és azért így a nyár elején ez az egyik, ami nagyon meg tudja terhelni a szervezetet, az egyik dolog, ez a hőmérsékletváltozás, hogy az egyik nap tényleg 30 fok körüli hőmérsékletek vannak, 26-30 fok közöttiek, aztán a következő nap éjszaka meg már 10 fok alá hűl a hőmérséklet, tehát ez egy ilyen nagyon meg tudja nehezíteni, ugye, és nagyon fárasztó tulajdonképpen az emberi szervezetet, ezt ki tudja veríteni. De maga a hőség is, bár örülünk neki, de egy olyan érdekes jelenséget tapasztaltam, hogy amikor reggel ebben a napsütésben elindulunk, jaj, de jó, minden fürgének, frissnek érezzük magunkat, aztán amikor elindulunk a hosszabb útra esetleg, autópályán, vagy akár csak főútvonalon, akkor a meleg miatt és az erős napsütés miatt nagyon hamar átcsap ez egy ilyen fáradtságba. És ezek a hangulat és éberségi ingadozások, ezek elég gyakoriak az időjárás változás idején, tehát mindenképpen arra nagyon kell, sok gondot kell fordítani, hogy ezt megelőzzük. Egyrészt mostanság jó lenne minél többet pihenni, tehát hogy mindig kipihenten üljünk gépkocsiba például, vagy akár motorkerékpárról is beszéljünk, tehát hogy pihenten közlekedjünk, főleg, hogyha hosszabb útra megyünk, vagy ez a munkánk, hogy közlekedünk. És ami még nagyon fontos emellett, hogy mindig legyen nálunk egy kis víz, mert azért a kiszáradás tulajdonképpen, amikor még nem olyan vészes ez a kiszáradás, még nem érezzük feltétlenül, de már a szervezetünkre tud hatni. Tehát mindenképpen jó, hogyha van nálunk egy kis víz, és időnként kortyolunk belőle, hogy megelőzzük azt a fajta állapotot, amikor már nem tudunk úgy koncentrálni, ahogyan szükséges lenne. Tehát ez talán ami a legfontosabb ebben, és hát legyen nálunk napszemüveg. Most már, ha kinek esetleg nincs az autóban, az készítse be, mert bármikor kerülhetünk olyan szituációba, vagy olyan helyzetbe, hogy kisüt a nap, és nagyon erős fénnyel világít, vagy egyszerűen csak a reggel és az esti órákban, hogy az alacsonyan járó nap még a szemünkbe süthet és elvakíthat.
1: Ugye télen szoktuk azt elmondani, hogy esetleges dugókra felkészülve azért nem árt, hogyha van nálunk például víz vagy pokrót. Nyári szemmel nézve ezt a történetet ugye elhangzott, hogy folyadék és napszemüveg. Mi az, ami nyáron nagyon jó, hogyha van nálunk az autóban?
2: Hát tulajdonképpen a folyadék és a napszemüveg az, ami az alap. Azért nyilván, aki hosszabb útra indul, ott valamilyen só utánpótlás is kell, hogy legyen. Elég csak egy sós sütemény, egy pogácsa, pár pogácsa, tehát ugye nem szabad megfeledkezni arról, hogy a sóvíz háztartásunkat karban kell tartani. Ha csak iszunk, akkor előbb-utóbb a sókészleteink gyengülnek, és ez megint csak nehezíti a koncentrációt. Tehát mindenképpen célszerű, hogy legyen nálunk valami kis, hát nem édesség, hanem valami kis sósság, tehát valami olyan kis csemege, ami egy kis só utánpótlást biztosít. Persze ez lehet akár egy szendvics is, a szó se róla. A lényeg az, hogy erre is készüljünk föl. Nyilván az is célszerű, hogyha már ilyen nagyon melegek jönnek, hogy esetleg a folyadék az lehet hűtött, tehát egy termoszba. Ma már nagyon jó és viszonylag ütésálló termoszok vannak, fél literes, egy literes, jó hideg vizet vagy üdítőt bele töltünk, és akkor az a nap folyamán biztosítja számunkra, hogy mindig legyen egy kis hűs víz. Illetve ami még ilyenkor figyelmet érdemel, az a klíma. Először is ugye ki kéne tisztítatni, vagy tisztítani a rendszert, hiszen a benne megtelepedő baktériumok, atkák azért károsak is lehetnek, Illetve, hogy azért vigyázzunk a használatával. Tehát ne állítsuk 18 fokra, hogyha odakint 28 fok van. Néhány fokkal, azt szoktuk mondani, hogy 4-6 fokkal, ha hűvösebb az idő az autóban, mint odakint már jók vagyunk. Mert ha különösen akkor, hogyha sűrűn kell kibeszállnunk az autóból, akkor maga ez a hirtelen hőmérsékletváltozás is tud problémákat okozni. Tehát ronthatja a koncentrációnkat. Egyes embereknél akár még rosszulétet is tud okozni. Tehát a klímával is óvatosan kell bánni, és nem kell mindig a maximumon működtetni.
1: És hát az a vezetés szempontjából sem mindegy, hogy milyen hőfokon klímázunk. Gondolok itt arra, hogyha egy fekete autó mondjuk a napon állva órákon keresztül jó forróra fel van melegedve, és beülünk, és aztán rögtön a legalacsonyabb hőfokra állítjuk a klímát, akkor nem biztos, hogy el tudunk azonnal indulni. Kicsit óvatosan kell ezzel kapcsolatban gondolnunk az autónkra is, nem?
2: Így van, hát ugye azért a mai korszerű autóknál már kevesebb probléma van, de én azt mondom, hogy ha esetleg nagyon-nagyon fölmelegedett az az autó, én egyébként, mikor közeledek az autóhoz, már a távirányítóval lehúzom minden, az összes ablakot, és akkor nagyon gyorsan elillan ez a túlságosan nagy hőmérséklet. Mikor beülök, akkor föl is tudom húzni, és ha a klímát be is kapcsolom, még ha viszonylag nagyobb fokozaton is, amint a hőmérséklet normalizálódott és elviselhető, hát azonnal leveszem takarékra, tehát kisebb fokozatra. Valóban az üzemanyagfogyasztásnak is jót tesz, ha nem maximalizáljuk a klímahasználatot, de az egészségünknek is. És az a legfontosabb, hogy az egészség és a figyelm, a koncentráció képesség az megmaradjon. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy ne is hűtsük túl magunkat azért.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, marad velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának az előadója.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Arról beszélgetünk, hogy itt a nyári időszak beköszöntével azért kicsit alkalmazkodnunk kell, mint közlekedők ehhez a nagy meleghez is nekünk. Ugye azt mindig el szoktuk mondani, hogy ha beáll valamilyen időjárás változás, akkor mindig megnövekszik a baleset szám. Ez ilyenkor is igaz lehet, amikor, hát nem is tudom, hogy mennyire volt az elmúlt időszakban tavaszunk, itt a hideg után rögtön jött a nagy meleg, de a tavaszról nyárra való átállás is jelenthet baleset számnövekedést, ha már időjárás változás?
1: Itt azért ugye az emberek már kezdik érezni, hogy mindjárt itt a nyári szünet, sokan kicsit előrébb is hozzák, hogyha főleg, ha nincs iskolás gyermek, akkor ugye a nyári szünetet előrébb hozzák, mert hát most már ugye az előszezonban azért olcsóbban lehet például szállást foglalni, és nagy veszélye annak, hogy most hirtelen ilyen hétágra süt a nap, és nagyon jó idő lett, hogy ilyenkor egy kicsit hajlamosak a járművezetők elengedni magukat. Úgy sebesség tekintetében, mint egyébként a figyelem tekintetében is. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, és arra kell magunkat ösztönözni, hogy egy kicsit visszafogottabban közlekedjünk, és hát arra is számítanunk kell, hogy esetleg mások figyelmetlenek, pontosan az előbbi okokból, akármennyire fölkészülünk mi, rendszeresen fogyasztjuk a folyadékot, a klímát megfelelőképpen állítottuk be, de arra is számítanunk kell, hogy más nem így tesz, és hogyha ő valamilyen veszélyhelyzetet létrehoz, előidéz, akkor is jó, hogyha mi tudunk rá reagálni. Tehát ezért is én azt mondom, hogy kicsit nagyobb követési távolság nem árt, az is most a fő baleseti okok között van. Tehát gyakorlatilag a baleseteknek szinte azt kell mondjam, hogy ugye az egyharmadát azt itt Kecskeméten például a sebességtúlépés okozta, és a többi rész az pedig úgy egyenlően oszlik meg az elsőbség, meg nem adása az irányváltoztatás és a követési távolság be nem tartása között. Tehát ezek a fő baleseti okok. Úgyhogy mindenképpen célszerű kicsit nagyobb követési távolságot tartani, és hát jóval óvatosabban és csökkentett sebességgel haladni. Most a csökkentettet azt úgy értem, nyilván nem az, hogy 90 helyett 50-nel, de nem kell kihasználnunk azt a 92-3, jaj, hogy még most ott nem bírságol a rendőr, hanem inkább a 85-90 közé tegyük a sebességet, és próbáljunk jobban odafigyelni a környezetre is.
0: Ne menjünk tovább, mert nagyon fontos témakört hoztál be, a baleseti okok, mert hogy ezek friss adatok. Itt az elmúlt két hetet nézted meg, ha jól tudom, tehát ezt még egyszer kicsit azért taglaljuk, hogy mi is okozza most a legtöbb balesetet Kecskeméten és Bács-Kiskun vármegyében?
1: Kecskeméten, mint említettem, a sebesség túllépés volt, ami a fő baleseti ok volt, míg megyei szinten pedig az elsőbség meg nem adása.
0: Tehát mit jelent az, hogy Kecskemét ugye lakott területen belül a sebesség? Tehát ez azt jelenti, hogy nem tartják be a 30 vagy 50 km/órás korlátozást?
1: Nem, ugye ez az elsődleges adatoknál, ez általában a relatív gyorshajtásra vonatkozik, tehát hogy az útviszonyoknak, illetve a látási viszonyoknak nem megfelelően választják meg a sebességet, hiszen a megengedett sebesség túllépése az baleset esetén szakértői kérdés. Tehát ott azok a tények később derülnek ki. Tehát ott, amikor a tulajdonképpen a megengedett sebesség be nem tartása valamilyen szinten hozzájárul a baleset létrejöttéhez, az majd csak a későbbi adatokban fog kiderülni. Tehát ez az egyharmados arány, ez igazából még nőhet, hogyha más baleseteknél kiderül, hogy ott is szerepe volt a sebesség túllépésnek a balesetben. Ezek itt kifejezetten az, hogy a kanyarban kisodródott, mert nem jól választotta meg a sebességet, hogy mondjuk az előzésnél eltúlozta a sebességet, és elvesztette az uralmát a járműve fölött, vagy például az is beleszámíthat, hogyha egy párásabb időben, vagy mondjuk egy olyan napsütéses reggel, amikor vakított a napfény, olyan sebességgel haladt, hogy a belátott útszakaszon belül nem tudott megállni, és mondjuk az úttesten lévő tárgy, vagy még inkább egy másik álló jármű mögött nem tudott megállni időben, mert nem vette észre időben.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket, marad velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának az előadója.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat továbbra is Farkas Attilával, a Báskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadójával beszélgetünk. Elhangzott, hogy mostanában a legtöbb balesetet Kecskemét belterületén a gyorshajtás okozza, itt a elsősorban a relatív gyorshajtásra kell gondolni, nem pedig arra, hogy valaki az 50-30-20-as kilométer korlátozásokat, kilométer per órás korlátozásokat nem tartja be. De például a követési távolság és az elsőbség meg nem adása is folyamatosan ott van a legfőbb baleseti okok között. Az elmúlt időszakban megtörtént balesetek közül itt a legtöbb csak anyagi káros volt, vagy személyi sérülések is történtek Kecskeméten és Báskiskun vármegyében?
2: Sajnos elég sok személyi sérülés is történik. Hát megyei szinten azt kell mondjam, hogy az elmúlt két hétben naponta két személy sérült meg. Nyilván nem volt annyi baleset, tehát volt olyan baleset, ahol ketten is megsérültek, de mégis azt kell mondani, hogy ilyen sokan sérültek, és a sérültek fele kecskeméti balesetnél sérült. Ugye azért Kecskemét azt tudjuk, hogy hozzátartoznak a rendőrösök is, Lajos Mizse, Tiszakécske, hiszen Kecskemét kapitányság területéhez tartoznak, tehát a környező kis települések is benne vannak ebben a számban. Mégis azt kell mondjam, ugye hát Kecskeméten és környékén a megye lakosságának 1/5 lakik, viszont a sérülteknek a felét adta ki ez a lakosságszám. Tehát én azt gondolom, hogy itt Kecskeméten hát kicsit veszélyesebb a közlekedés, mint a megye többi területén, a vármegye többi területén.
1: Ezzel kapcsolatban mi lehet a fő üzenet? Ugye nyilván a sebesség vagy relatív sebesség okozta itt a legtöbb balesetet, de hogyan lehetne reagálni erre mondjuk egy rendőri tanáccsal vagy rendőri üzenettel, hogy Kecskeméten csak ne legyen már olyan veszélyes a közlekedés?
2: Nehéz olyan szempontból bármit is reagálni, mert azért maga az ok, azon kívül, hogy a baleset oka jogilag a sebességtúllépés, de hogy annak is van egy oka, hogy miért mentünk gyorsabban az indokoltnál. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy saját magunkat és a járművünket megismerjük. Tisztában legyünk annak a képességeivel, és főleg legyünk azzal tisztában, hogy az, amit mi nem látunk, még nem biztos, hogy nincs ott. A könnyelműség az, hogy egy kicsit bevállalósabbak vagyunk, mert csak nem lesz már baj, ez az egyik leggyakoribb hiba. Közlekedésben mindig felelősen odafigyelve kell részt venni, felkészülve az esetleges veszélyhelyzetekre. Mert a közlekedés az nem egy verseny, a közlekedés az nem egy teljesítmény mérce, ahol mi most meg tudjuk mutatni, hogy milyen ügyesek vagyunk, vagy milyen jó autóra van nekünk pénzünk, hiszen ma már egy teljesen egyszerű átlagos modell, automodellel is, tehát típussal is lehet egészen nagy sebességeket elérni. Nem ez a nyerő, hanem az, hogy úgy közlekedjünk, hogy bármikor, akár egy mások által létrehozott veszélyhelyzetet is lehetőleg el tudjunk hárítani, vagy csökkenteni tudjuk annak következményeit. Amíg ez a felelősség nincs meg bennünk, és nem tudunk úgy közlekedni, hogy a következő kanyar után bármi van, akkor tudjunk rá reagálni, addig nagyon nehéz lesz elkerülni az ilyen jellegű baleseteket. Mindig számítani kell arra is, például egy útkanyarulatban, ami nem jól belátható, hogy esetleg van valamilyen szennyeződés az úton, pár kavics, egy víz kifolyás, vagy akár reggeli órákban és az esti órákban a fákról lehulló pára, amin esetleg meg lehet csúszni. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy próbáljunk előrelátóan közlekedni, és felelősség teljesen.
1: Egy gyors záró kérdést engedj meg, az, hogy itt az elmúlt időszakban ennyi baleset és azon belül is ennyi személyi sérülés történt, az mennyire szokványos? Tehát ha már itt a nyári közlekedésről beszélgetünk, hogy a nyarat harangoztuk be ilyen szempontból, mennyire veszélyes a nyári közlekedés a többi évszakhoz képest?
2: Hát ha már arról beszélünk, hogy mi a szokásos vagy szokványos, akkor azért azt meg kell említeni, hogy tavalyi év hasonló időszakához képest egy nagyon picivel jobbak vagyunk, tehát itt ilyen 1-2%-ról beszélünk, de mégiscsak kevesebb baleset történt. És az év többi időszakához viszonyítva, hogy azt már többször elmondtuk itt, hogy az időjárás változás mindig, ami balesetet generál, tehát amikor több baleset van, de a nyári időszak, főleg ez az iskola vége, itt most már azt is látnunk kell, hogy lassan véget ér az iskola, és egyre többször fogunk találkozni gyerekekkel az úton, akik nem reggel 8-kor mennek iskolába, hanem délelőtt 10-11 órakor, vagy délután 2-kor jönnek, mennek az utcán, az úton. Tehát ez is illetve ez a felszabadultság, most már a motorját az is előveszi, aki még eddig nem akarta, tehát olyan mértékben fog a forgalom változni és növekedni, és ugye megjelennek a tapasztalatlan, a gyakorlatlan vezetők, akik télire mondjuk lerakták a járművüket, tehát hogy ez itt valóban egy kicsit az év többi időszakához képest egy kicsit terhelt, és sok balesetre kell számítani, tehát számítanunk kell arra, hogy mások is figyelmetlenek.
1: Mindenki figyeljen oda, a környezetünkre, egymásra, közlekedés résztvevői vagyunk, és minél kevesebb legyen a baleset, ez a fő célkitűzése ennek a műsornak, vagy ez volt a fő célkitűzése, nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Farkas Attilát hallottátok a rendőrségtől, ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, tartsatok velünk a folytatásban is. Én viszont most búcsúzom, Vízzalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Kiemelkedő tehetségeket díjaztak Kecskeméten. Fókuszban a légi közlekedés. 100 éves kiskunfélegyházi asszonyt köszöntött a város. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Kecskemét legeredményesebb diákjait és felkészítő tanáraikat ismerték el a tehetségdíj átadó ünnepségén a városban. Az elismerést azok a fiatalok kapták, akik országos és nemzetközi versenyeken értek el kiemelkedő eredményeket, számolt be róla a baon.hu. A díjazottak között szerepelt több olyan végzős középiskolás is, akik az országos középiskolai tanulmányi versenyen, vagyis az OKTV-n értek el kimagasló helyezéseket, matematika, fizika és más tantárgyak területén. A rendezvényen hangsúlyozták, hogy a tehetségek sikerei mögött a családok, az iskolák és a felkészítő pedagógusok munkája is meghatározó szerepet játszik. A szervezők szerint fontos cél, hogy a város továbbra is támogassa a kiemelkedő képességű fiatalokat és ösztönözze őket tudásuk fejlesztésére. Fókuszban a légi közlekedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelten ellenőrzi a turisztikai főszezonban a légi utasok jogaival kapcsolatos szabályok betartását. Ejtman Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, a hatóság tavaly összesen 91 millió forintnyi bírságot szabott ki.
5: A leggyakoribb problémák a járattörléssel, illetve a jelentős mértékű járat késéssel kapcsolatban merülnek fel. Ebben az esetben ugyanis ugyan nagyon szigorú Európai Uniós rendelet alapján tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak, illetve kártalanítási fizetési kötelezettsége. Gyakran azonban ez nem valósult meg a valóságban, a gyakorlatban, és emiatt kénytelenek voltak a fogyasztók a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni, és ezért történt is egyébként a 15,5 millió forintnak megfelelő kártalanítás megítélése, tehát amikor a légitársaság nem teljesítette az uniós jogszabályi kötelezettséget.
4: Különleges jubileumot ünnepeltek Kiskunfélegyházán. 100. születésnapján köszöntötték Kocsis Károlyné Marika nénit, írja a félegyházi közlöny. Az ünnepeltet a város vezetése virágcsokorral és emléklappal köszöntötte családja körében. A 100 éves asszony ma is aktív, szeret sütni, főzni, gondozza a kertjét és korához képest jó egészségnek örvend. Hosszú életének titkát a mértéklet

0: és 19 fok közé hűl vissza.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerben.

0: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Hello Kecskemét, Nagykőrös Csongrád, Kormos Zsolt vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit a parkokban, a játszótereken és a kertekben. Ebben a pillanatban valószínűleg a fagyizásé, az óriás buborékoké és az utolsó nagy gyermeknapi rohamé a főszerep. 3 óra elmúlt, a mozaik tartalmas helyi beszélgetései után elstartol a vasárnap délutáni sáv. Az igazi mai slágerek lüktetése mellett ráadásul most érkezik meg az utolsó esély arra, hogy bekerüljetek a fődíj sorsolásba. A tét nem kevesebb, mint a legizgalmasabb digitális és technológiai kaland a szünidőre, vagyis részvétel a VR Expert nyári gyerektáborában. Ha a gyermeketek szívesen megnyerni a fődíjat, a feladat továbbra is pofon egyszerű. Mutatom az utolsó feladványunkat, és már jöhetnek is a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra.
1: Ezzel a járgánnyal szoktunk kint rúni a köröket az udvaron, és föl lehet rá állni.
0: Hát ez nagyon aranyos volt. Szerintem tudjátok a megfejtést, jöhetnek az üzenetek, és nem sokára érkeznek a legfrissebb programajánlatok is. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Jöhet Kygo és One Republic igazi mai slágere, a Chasing Paradise.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A ragyogó napsütésben a parkok és a rendezvény helyszínek megteltek élettel. Ha a családi uzsonna vagy a pagyizás után még keresitek a tökéletes úti célt a gyerekekkel, akkor most figyeljetek, egészen ma estig tart a Hírös Agóra nagyszabású háromnapos gyermeknapi kavalkádja. A Deák téren és a Szent István szobor környékén ma délután is színes szabadtéri játékokkal és koncertekkel várják a családokat. Ezzel párhuzamosan egy rendkívül különleges Mesélek, ha van kinek elnevezésű ünnepi program zajlik 18 óráig az Otthon moziban, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Kecskemét Film Rajzfilm Stúdió közösen hozott tető alá. A gyerekek itt betekinthetnek a kulisszák mögötti titkos animációs munkálatokba, de van mesesarok, zenés foglalkozás, filmvetítések, kézműveskedés, és lesz Romano Glasso, valamint Máltai Szimfónia koncert is. A Hunyadi Városi Közösségi Házban még mindig elcsíphető az Óriás Buborékshow, a társas játékos sarok és a kézműves foglalkozások sora. Ha viszont a kinti élményeket még megkoronáznátok a létező legmodernebb nyári ajándékkal, akkor jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, én pedig mutatom a feladványunkat.
2: Ezzel a járgánnyal szoktunk kint rúgni a köröket az udvaron, és föl lehet rá állni.
1: Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig Alex Warren igazi mai slágere indul. Következik az Ordinary.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: miért a Rádió 1-et hallgatják.
1: Jó műsorvezetők, miért szeretem a Rádió 1 gongot hallgatni? A jó változatos slágerek zenék miatt.
0: Rádió 1 gong.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és néha egy kis időjárás előrejelzés. A délutáni uzsonna és a játszótéri pörgés közepén az északnyugati szél egy picit megélénkült a híres város utcáin, de a nyárias meleg továbbra sem tágít. A mai 28 fokos maximumok után holnap hajnalban délnyugaton és északon pára, valamint ködfoltok képződhetnek. Napközben napos gomoly felhős idő várható, és míg nyugaton csak néhol, addig a Dunától keletre többfelé kell záporokkal és zivatarokkal számolni. A légmozgás gyenge marad, a legmelegebb órákban 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. A keddi záporok után a jövő hét közepén már egy jóval szárazabb, igazi strandidő rajzolódik ki a monitoron. Nem sokára jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig itt van Disturbed és a The Sound of Silence.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Megérkeztek a legfrissebb útinformációk. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A 35-ös és az 51-es kilométer között útépítők dolgoznak mozgó terelés mellett. Az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták a szakemberek. Az M5-ösön, a Kecskemét északcsomópontnál, a 74-es kilométernél a lehajtóág Budapest felé zárva van. És a Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem használható. A 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon 60-as táblák mellett halad a forgalom. És egy autós morzsa kora délutánra. Tudtátok, hogy az ablaktörlőt valójában egy Mary Anderson nevű hölgy találta fel, méghozzá 1903-ban, mert megunta, hogy a villamos vezetőknek folyton ki kellett szállniuk havat takarítani a szélvédőről. Szerencsére ebben a napsütésben erre nincs szükség, és úgy tűnik, még az eső is megkímél bennünket. Nem sokára jövök az utolsó játékosunkkal, a folytatásban pedig itt van Matt Sassari és az It Feels So Good.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felkaptam.
0: Rádió Egy Gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hello.
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából, Ágit keresem.
0: Szia, én vagyok.
1: Szia, van egy jó kis gyerekszáj feladványunk. Szeretném, ha megfejtenéd.
0: Igen.
1: Oké, figyelem, már is mutatom. Nem biztos, hogy könnyű lesz, de ha elakadunk, segítek.
0: Jó, köszönöm.
2: Ezzel a járgánnyal szoktunk kint rúni a köröket az udvaron, és föl lehet rá állni.
0: Hát én a rollerre gondolok.
1: Ha a rollerre gondolsz, akkor nagyon jóra gondolsz, mert hogy pontosan ez a megfejtésünk, és ezzel bekerültél a fődíj sorsolásba. Gratulálok!
0: Jó, köszönöm szépen!
1: Ki lesz az a családból, vagy ki lenne az a családból, aki szeretne eljutni a VR Expert gyerektáborába?
0: Hát van egy kamaszlányom, és szerintem ő örülne neki nagyon.
1: Sok szerencsét kívánok nektek! Egyébként a gyereknapot ti hogy ünneplitek?
0: Hát még jelenleg dolgozom, de megyek haza nem sokára, és akkor jön az unokám is, meg a három gyermekem is majd együtt.
1: Hát ennél jobb programot el sem tudok képzelni a délutánra. Akkor hasznos munkát kívánok neked, nem zavarlak tovább, és sok szerencsét a sorsoláshoz. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, szia.
1: Ezzel tehát az utolsó név is bekerült a kalapba. A következő órában már a fődíj sorsolás következik. Mindemellett érkezik majd a nap legaranyosabb pletyka blokkja, ahol leleplezzük a négylábú kedvencek, a kutyák és macskák titkos családi szövetségét a gyerekekkel. A reklámok és a hírek után Teddy Streams-szel jövünk vissza. Az órát a The Door indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Rizburger. Ízs villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Rizburger, Csáky utca 18, a piac mögött.
0: Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázz egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
4: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sziszi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
5: Állj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Több mint 1300 állásajánlattal várták az érdeklődőket Kecskeméten. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV. Népművészeti kiállítás nyílt Kecskeméten. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Nagy érdeklődés mellett rendezték meg a kecskeméti állásbörzét, ahol 22 cég összesen mintegy 1300 munkalehetőséget kínált az álláskeresőknek, írja a Vármegyei Lap. A rendezvényt a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal szervezte, és nem csak állásajánlatokkal, hanem képzési lehetőségekkel kapcsolatos információkkal is várták a résztvevőket. A látogatók személyesen találkozhattak a munkáltatókkal, tájékozódhattak az aktuális pozíciókról, valamint a jelentkezési feltételekről is. A kínálatban többféle szakterület szerepelt, így a fizikai munkától a műszaki és irodai állásokig számos lehetőség közül választhattak az érdeklődők. Fontos adózási határidőre figyelmezteti a vállalkozásokat a NAV, a társasági, illetve több más vállalkozói adó, valamint az éves beszámolók benyújtása több százezer vállalkozást érint. Ennek elmulasztása bírsággal, súlyosabb esetben akár az adószám törlésével is járhat, tájékoztatott Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
8: A legtöbbeket a társasági adó érinti, mintegy 400 000 cégtől várja a NAV hétfő éjfélig a társasági adó

0: színűségét mutatja be, írja a Vármegyei Lap. A tárlaton különböző népművészeti alkotásokkal, kézműves munkákkal és hagyományos mesterségek emlékeivel találkozhatnak a látogatók. A szervezők célja, hogy közelebb hozzák a közönséghez a magyar kulturális örökséget és bemutassák a népművészet ma is élő értékeit. A tárlat több hónapon keresztül látogatható lesz Kecskeméten. Napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki, emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok is előfordulhatnak. A hőmérséklet pedig napközben a térségben 25 és 30 fok között alakul. Holnap gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és többfelé több hullámban számíthatunk majd záporok, zivatarok kialakulására.
1: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermegy.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Hello Kecskemét, Nagykőrös Csongrád, Kormos Zsolt vagyok. A gyermeknapi lufik szép lassan leeresztenek, a gyerkőcök kellemesen elfáradtak a Deák téri forgatagban, a szülők pedig megkönnyebbülten dőlnek hátra az autóban vagy a teraszokon. 11 perccel múlt 4 óra, az óramutatók járásával együtt pedig megérkeztünk a mai menet legfontosabb mindent eldöntő órájához. A rádió egy gong stúdiójában a hangulat a feszült várakozásé, a számítógépes rendszerünk ugyanis visszavonhatatlanul lezárta a mai nap kalapját. Néhány perc, és végre kiderül, ki lesz az a rendkívül boldog és szerencsés hallgató, aki elviszi a mai gyermeknap abszolút fődíját a közelgő szünidőre. De amíg a digitális gépezet kiválasztja a végső győztest, jön a nap legaranyosabb pletykája, ahol leleplezzük a négylábú kedvencek, a kutyák és macskák titkos családi szövetségét. Nem sokára jövök vissza, a folytatásban pedig itt van Joel Corry és a Stay a Little Long.

Itt a Rádió egy gong. A házi kedvencek és az állatvilág titkai ma délután tökéletesen összefonódnak a gyermeknap hangulatával. A legfrissebb nemzetközi etológiai és családi kutatások szerint ugyanis a kutyák és macskák a mindennapokban olyan láthatatlan kommunikációs hidat képeznek a gyerekekkel, ami a felnőttek számára teljesen észrevehetetlen. A nemzetközi állatvédelmi és tudományos magazinok beszámolói szerint a házi kedvencek viselkedése a gyermekek környezetében teljesen megváltozik a felnőttekhez képest. A pletykák és a mérések szerint a kutyák és macskák képesek arra, hogy a másodperc tört része alatt azonosítsák a gyerekek hangszínét és érzelmi állapotát, és egy olyan titkos szövetséget alakítsanak ki velük, amelyben a szabályok teljesen mások. A megfigyelések szerint a kutyák sokkal engedékenyebbek a legkisebbekkel, sőt a játékok és az elcsent falatok terén egyfajta titkos partnerré válnak, míg a macskák, akik a felnőttekkel szemben sokszor távolságtartóak, a gyerekek szobájában igazi védelmezőként viselkednek az esti alvás alatt. Ez a kapcsolat pedig elképesztő mértékben fejleszti a gyerekek felelősségérzetét, és a házi állatok konkrétan stresszoldóként működnek a sűrűbb hétköznapokon. A házi kedvencek is a gyerekek titkos szövetsége tehát bizonyítja, hogy az állatok közelsége a legnagyobb ajándék a családi fészekben. És a kutyás-macskás otthonokban a jó kedv is garantált. Nem sokára jön a fődíj sorsolás, és már itt is van Kashmir, meg a White Dry.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Csobbanj az idei strand szezonba a Gyulai Várfürdőben. Próbáltad már? Ha igen, akkor azért, ha nem, akkor azért strandolj a Gyulai Várfürdőben. Kalandozz, csúszdázd egy hatalmasat, pancsolj a családdal együtt a fantasztikus élményekkel teli vízi gyerekparadicsomban. Gyulai Várfürdő, a hely, melynek minden cseppje vár.
2: Csak figyelmetlen, majd kinövi. Ha te is úgy érzed, hogy gyermeket kilóg a sorból, és a hagyományos nevelési receptek nem működnek nála, gyere el június 4-én este 6-kor Kecskeméten az Otthon moziba, a Hello Szülő Roadshow ingyenes estjére. Élményszínház vár Hegyi Barbarával és színésztársaival, majd szakértők adnak tanácsokat a békésebb családi hétköznapokhoz. Regisztrálj a rendezvényre a hellószülő.hu oldalon.
3: Különleges kedvezmények különleges hivatásoknak. Az MG elismeri a felelősség teljes szakmákat, ezért kiemelt szakmai kedvezményeket biztosít meghatározott hivatások képviselői számára. Kis városi cirkáló, közepes családi SUV, benzines, hibrid vagy elektromos autók óriási kedvezménnyel. Fegyveres és rendvédelmi testületek tagjai, pedagógusok, egészségügyi szakdolgozók és még sokan mások. Várjuk az MG Tormásinál. Kecskemét, Külső Szegedi út 100. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, elérkeztünk a mai 6 órás gyermeknapi maratonunk utolsó időjárás összefoglalójához. A mai 28 fokos meleg után az esti órákban tiszta, kellemes idő vár ránk. Holnap azonban több hullámban záporok és zivatarok zavarják meg a napsütést. Helyenként heves zivatar is lehet, megerősödő széllel és 29 fokos maximumokkal. Kedden a Dunától keletre alakulhatnak ki elszórt záporok, de a szél mérséklődik, a csúcshőmérséklet pedig 27 fok körül alakul. A holnapi napra tehát érdemes lesz rugalmasan készülni a záporok miatt, de a mai estét még száraz aszfalton tölthetjük. Nem sokára jövök az utolsó útinformációkkal, és a folytatásban már itt is van Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Hölgyeim és uraim, az utolsó aszfalt összefoglaló következik a Rádió 1 gongon. Cegléden a Pöttyös gyereknap belterületi lezárásai este 7 óráig még érvényben vannak, így az alszegi, déli és körösi utat még elkerülik a járművek. Kecskeméten a Kossuth lakótelep város részen a kábeltelepítés miatti félpályás lezárás, a 86-os és a 88-as kilométer között pedig a közművezeték építés nehezíti a haladást. Lajos Mizse átkelési szakaszán a 67-es kilométer a hídmunkák miatt váltakozó irányban egy sávon haladnak a járművek. Az M5-ösön Kecskemét és Lajos Mizse között pedig a híd felújítása miatt a Budapest felé vezető oldalon időszakos sávlezárásokra kell készülni. Remélem, a biztonsági öveket bekapcsoltátok, nem sokára jövünk a fődíjasunkkal. Következő útitársunk pedig Bibi Rexa, Faceless és a New Religion.

0: Igen?
1: Halló, halló! Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából. Szia, Edit!
0: Szia!
1: Már arra gondoltam, hogy nem fogod felvenni a telefont. Olyan sokáig csörgettem, hogy eltűntél itt a nagy gyermeknapi forgatag közepette
0: nem
1: a gyerekekkel.
0: Tűntem el.
1: Nem tűntél el. Ez nagy szerencse. Mit szólnál, ha mondjuk a gyermekeid közül az egyik ezen a nyáron játék közben tanulná meg a legújabb technológiákat?
0: Nagyon örülnék neki.
1: Akkor már is kezdhetjük az örömködést. Én is nagyon örülök, mert megnyertétek a fődíjunkat. Gratulálok!
0: Jó, de jó, köszönöm szépen!
1: Ez pedig, ahogyan gondolom tudod, nem más, mint egy 60 ezer forint értékű VR Expert gyermektábori részvétel. A gyerekek közül ki fog elmenni szerinted a táborba?
0: Hát a legkisebb, 13 éves.
1: Szerintem pont neki való lesz ez a kaland. Ha készülnek képek, vagy egy rövidke beszámolót írtok, akkor azt nagyon szívesen elolvassuk, illetve megnézzük majd a Facebook oldalunkon. És hogy telt a gyereknap amúgy?
0: Hát még majd most indulunk el.
1: Ja, még csak most indultok el. Jöhet a fagyizás. Oké, hát akkor kellemes délután kívánok nektek.
0: Köszönöm,
1: hogy itt voltál. Szia, további szép napot. Megvan tehát a gyermeknapi szuper hétvége bajnoka. Hálás köszönet az aktivitásért és a rengeteg nyerni szeretnék üzenetért. És most tessék feltolni a hangerőt a maximumra, mert a stúdióban átveszi az uralmat a Rádió 1 Live Mix. Holnap reggel pontosan 10 órakor Faragó Mikivel találkozhattok. Szép estét kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gyerekszáj a rádió egy gongon.
2: Ő a fákról szokott hullani ősszel.
1: Egy közismert dolog a gyerekek nyelvén. Ha kitalálod, Lego nyereményekre, finom, cukormentes csoki csomagokra, vagy akár gyerektábor belépőre is számíthatsz új játékunkban. Gyerekszáj a rádió egy gongon. A VR Expert gyerektábor.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Budapestre érkezik a Mercedes-Benz Art Collection. Május 28-ától a Merlin Színházban ingyenesen fedezheted fel a Powerlines kiállítást, ahol a művészet, az energia és a mobilitás találkozik. Ez nem egy klasszikus autós kiállítás. Ez egy külön világ, amit látni kell. Lépj be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest élményébe. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig a Nektarin kilója csak 1111 forint, a magyar piros újburgonya kilója pedig csak 555 forint. Lidl, igazán megéri.
4: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
5: Megvetted az üdítőt a gyerek zsúrra?
6: Persze! Vettem egy üveg piroska eszencia szörpöt. Elég lesz mindenkinek. Egy üvegből 12 liter üdítő lesz. Málna, citrusmix, erdei gyümölcs és narancs ízben kapható. Piroska eszencia. Mindenkinek jut.
7: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
8: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél!
10: Szülők és nagyszülők, figyelem! Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Ügyességi játékok, arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Sisi és a Shopland jóvoltából. Találkozzunk Kecskeméten, a Talfája utca egy szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
11: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
12: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most
14: Rádió
13: indul a Cookie Weekend, benne az After Party Show Cookie-ba.

utaznak holnap New Yorkba. Az igen. Az igen. Jó utat kívánok nekik, jó? Érkezik el újabb Martin Garrix nálunk, a szám címe Butterflies. Hidetek nekem, óriási nagy slágja lesz. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai slágjára megy, jó? Hangjára maximálisan mixelek nektek az igazi mai slágereket megszakítás nélkül egészen 18 óraig. Oh yes!

ha.l.ha. Jó. Másik üzenek itt szól. Hello Kuki, egy odalt szeretném küldeni a páromnak, és üzenem neki, hogy van, végre holnap után utazunk. Hú, kezdem kicsit izgulni. Komolyan mondom. Na, az egyik van, mert üzenek itt szól. Hello Kukikám, egy oldalt szeretném küldeni, és csak magamnak, mert egyszerűen szomorú vagyok. Patricia ezt írta. Patricia, ne legyen már szomorú, mikor premixelek nektek az igazi mai slágereket, jó? Egy kis újdonság érkezik, pedig higgyetek nekem, ez egy régi-régi zene. Szerintem megkockáztatom, hogy több mint 40 évvel ezelőtt jött az a zene. Jó hallottatok, 40 évvel ezelőtt. Ajaj, ennek nektek, figyeljtek jól. Fantasztikus lesz, figyelj. Cucek, check me to fuck it down. Inkább zenülünk egyet, jó? Érkezik ez az isteni akkord, a Sponges, és a Szent Szíve másképp, mint az eredeti. Gotta move, mert az eredeti ez volt Funky Time. Oh yes!

De szeretünk ezt a zene, nem? Aj, de jó, Matsasai! Sonika de Gyutta! Oh, it feels so good! Nap, az egyik üzenek itt szól, ez aranyos, tessék figyeli! Szia, Koki! Szeretnék egy igazán megérintő számot kérni az én szívikémnek, igen, szívikémnek. Nagyon szeretem, és egy melegentő zenével kedveskedni neki. Rád bízom, a csoda benne van, jött a nekünk. Zoltán! Zoltán! Nagyon-nagyon szerelmes falu tűnik, ugye? Ez nagyon jó. Hát figyelj, most lássú zene, nem tudok játszani, mert ez egy mix műsor, de viszont érkezik az egyik kedvencem, ez egy újdonság. Na, még szép! Francia DJ Hüzsel és a szám címe Jamaica.

0: It's Wonderful Life 25.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A nyár már közeleg, akár kiserkélyed, akár nagykerted van, kerti bútorok és kiegészítők széles választékát találod nálunk, amelyek megfelelnek az igényeidnek. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
6: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: A motorok felbőgnek, a pulzus felgyorsul. Június 5-e és 7-e között újra Magyarországra érkeznek a világ leggyorsabb motorversenyzői. MotoGP, Magyar Nagydíj, idén is a Balatonparkban. Több mint 300 km/h tempó, pillanatok, amelyeket élőben kell átélni. Jegyek a gpticketshop.hu oldalon. Ne csak nézd, legyél ott! MotoGP, Magyar Nagydíj, június 5-e és 7-e között a Balatonparkban. Vedd meg a jegyed a gpticketshop.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, drága hallgatóink! Kívánságműsor elkezded 5,20 óraig. Tudok hívni engemet a 0620 311 111-re, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Hello, Kuki, Csilla vagyok.
1: Szerbusz, Csilla, mi újság, hogy vagy?
2: Jól, köszönöm.
1: Mit jól csinálsz?
2: Hát, most már otthon pihengetek. De gyereknapostunk az unokával, úgyhogy
1: szép nap volt. Ja, igen, gyereknapja van ma, szóval rólam szól, mert mindig gyerek maradtam. Jó, figyelj, kiáltam tőlem az Újmecke Viktória Nagy Bugival és Miss Mulari Gütaszám címe. Éden, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát, minden gyereknek, kisgyereknek, nagygyereknek, öröggyereknek.
1: Jó, oké, szóval már majdnem mindenkinek.
2: Hát gyakorlatilag igen.
1: Jó van. Kellemes estét kívánok neked, és köszönöm szépen, a telefonáltál.
2: Köszönöm én is, jó pihenés.
1: Ciao, ciao, szia, szia. A pihenés kicsit később lesz nekem, most viszont zenőnök el egy érkezik, egy újabb Metzke Viktória, Nagy Bugi, Miss Mulari Gütaszám, Éden ez a szám címe, és ne adjatok kába.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: legyen.
1: Szép hétvégét kívánok mindenkinek, keremes vasárnap estét. Ha van a túlsó végén egy újabb kedves Rádió 1-es hallgató. Szia, szia!
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Mi újság, Dávid? Hogy vagy?
2: Köszönöm, nagyon jó. Hát lassan sajnos vége van a hétvégének.
1: Igen, tudom, szomorúak vagytok. Igen, tudom.
2: Jövő, hát, igen, ez ilyen. Jövünk is haza a Balatonról.
1: Ó, van víz?
2: Van víz, de...
1: Jó, van, oké. Okay. Voltatok is benne?
2: Nem?
1: Jó.
2: Hát én olyan bátor nem vagyok. Jó, nekem ott 30 fok fölött kell, hogy legyen a víz, hogy belemenjék.
1: Ó, ott akkor irány Dubajba. Na, figyelj, kérsz el tőlem Alex Kenji, madame Bambale, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Hát küldeném mindenkinek, aki most itt a dugóba ül az autópálya.
1: Igen?
2: Hozzafele a forgalomba, és hallgassák addig is a Rádió 1-et még.
1: Te jobban mondtad, mint én. Esküszöm.
2: Gyakoroltam. Én mondtam egy pár szerettem azonban.
1: Ja, jó van, oké, rendben. Örülök, hogy hívtál engem, vigyázz magadra, és jó utat hazafele, jó? Jó, bocsánat.
2: Köszönjük.
1: Akkor azt mondtad, hogy mindenkinek szóljon azt a dalt, aki dugóba ül. Jó, oké, megvan az üzenet. Oké, rendben. Kicsit fáradt vagyok ma én. Rendben, vigyázz magadra, ciao.
2: Szia.
1: Érkezik Alex Kenji, újdonsan nálunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, kívánságműsor 20 óraig, a vonal túlsó végén most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Nem mi újság, Viktor, régóta nem hívtál engem, hova tűntél?
2: Köszönöm szépen, összeszaladtak fejem felett a felhők. Rengeteg munka van.
1: Az viszont jó.
2: Földmunka például.
1: Az jó.
2: A részben jó, csak elfáradtam.
1: Elhiszem, de hát figyelj, most nem sokára, 19 óra lesz, gondolom, hazamész, pihensz egy nagyot, lájtozol, és holnap újra munka, ugye?
2: Ja, mutass egy hazavezető zenét.
1: Jó, és kinek szóljon azt a hazavezető zenét?
2: Minden dolgos embernek, akinek jöhet a megpihenés.
1: Jó, oké, rendben. Jövő héten kemény lesz, vagy lajtos? Hogy látod a hetet?
2: Hát, ha most itt szétnézek, akkor még sokan hátra, szóval húzós lesz.
1: Húzós lesz. A negerem nem unatkozol, ugye?
2: Ez kétségtelen. Ezt a szót nem is értem, hogy ja. Mit jelent.
1: Én is sokszor nem értem egy pár szót, de hát el kell fogadni.
2: Csatlakozom a körhöz.
1: Jó, van, oké. Örülök, hogy újra hívtál engem, vigyázz magadra, jó legyél, és jövő hétvégén, ha van egy kis időt, nyugodtan hívhatsz, jó, csak szorok.
2: Rendben, köszönöm szépen. Köszönöm, sziasztok.
1: Ciao, szia. Érkezik a legújabb egyszer a Swift nálunk, lányok, fiúk. Opa, lájt ez a szám címe, és írjetek nekem, óriási slágjára eszít a rádió egyen. Hallé, op, kukikám, indíts be!
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a rádió egyen.

0: Kencsó a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, még egy órán keresztül élő kívánság műsornálunk. Tudok még telefonálni a 0620-311-111-re. Hamarosan érkezik elég újabb Ray Dalton, a szám címe Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You make
2: it easy when the night's alone. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
0: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék virtuális focilabdáját a műsorvezetők kapujába, mert egy gól egy Hisense 65 colos mini LED TV-t ér. A játék végén pedig az összes jelentkező között kisorsolunk egy két főre szóló utazást Bostonba, repülőjeggyel, szállással és belépővel a foci világbajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
3: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
4: Menjünk már vissza a sárba, ott jobban ment.
5: Na, boomerek.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
5: Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik az azonnali szörnyetalás.
6: Csúszd a parkét.
5: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
6: Be. Igen.
5: Hova?
6: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
5: Ez a legnagyobb parát.
6: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
5: Na, azt értem. A csúszdac kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
6: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe.
5: Tavaly nyáron.
7: Igen. Jó, de ő szerette.
5: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
6: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
5: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után. Megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás.
7: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
5: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló lesz. Szakad.
7: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
5: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
8: Én van egy, nagyon vicces, de...
5: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
8: Hát ez figyelj, van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
5: Nem.
8: Ott lennék is, megszületnek a kis fületbe? Csótányok, mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szűr.
5: Na, ez viszont tetszik.
8: Kikészülök tőle.
5: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak.
7: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
5: Még a szeretem. Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
7: Most is itt van.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió
0: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, remélem, hogy jól vagytok. A vonal túlsó végén újabb kedves telefonáló. Szia, szia!
2: Szia, Kuki, Flóra vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok.
1: Jól tért a hétvégéd?
2: Igen, igen, szuper ültet.
1: Na jó, van holnap munka?
2: Igen, így van, így van.
1: Nem baj, ugye? Szeretsz dolgozni,
2: nem
1: gondolom,
2: baj.
1: Jó?
2: Persze, persze, muszáj.
1: Pozitív hozzáállás, ezt nagyon-nagyon szeretem. Na, mit szeretnéd kérni tőlünk?
2: Kamráttól szeretnék egy számot kérni.
1: Mit szólsz ehhez, hogy megkapott tőlem a legújabb? Hoppá!
2: Na, az nagyon szuper.
1: Use Yourself, ez a szám címe, vagy Use Yourself. Kinek szeretnék küldeni?
2: Mivel gyereknap van, én unokaöcseimnek és unokahúgaimnak gyereknap alkalmából szeretném ezt küldeni.
1: Jó, van, rendben. Köszönöm szépen a telefonátál, és én kívánok neked egy szuper kelemes estét, jó?
2: Nagyon köszönöm szépen.
1: Ciao, ciao, szia, szia.
2: Gyerek,
1: gyerekek, rólatok szól az a nap, szóval boldog gyereknapot kívánok nektek, és most érkezik nálunk a legújabb kamerád, Use Yourself, imádunk itt a Rádió Egyen.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Kremes egységét, jó étvágyat esetleg, vacsisztok, lennök fiúk, de azért nem szabad elfelejteni, hogy 20 óraig élő kívánság műsor, bizonyíték következik a vonalatúsó végén. Újabb kedves telefonáló, hello, hello.
2: Szia, Kuki, Zsuzsa vagyok.
1: Szervusz, Zsuzsa, mi újság, hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm szépen, vasárnap van pihenés.
1: Pihenés, erről szól a vasárnap, igen. Holnap gondolom munka?
2: Hát persze.
1: Jó, jó, van, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó. Na, kértelted egy jó kis Rai?
2: Where
1: igen. Is my husband?
2: Így van, jöhet.
1: És kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát mindenkit, akinek megvan már a husbandje.
1: Ah, értem. Neked van husband?
2: Nincs.
1: Nincs? Nem is lesz?
2: Nem.
1: Nem? Ah, jó, oké. Okay. Hát a legalább, ez a te döntése, vagy az ő döntése?
2: Ez az én döntésem.
1: Ja, jó van, oké, és gondolom szomorú az ember, nem?
2: Nem.
1: Jó, oké, nincs több kérdésem. Kívánok neked egy szuper kellemes estét házban nélkül, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Köszi, hello.
1: Hello, hello. Érkezik a Karai nálunk, és a szám címe Where is my husband? Hát ez az, hol a férjem?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kívánság műsor nálunk. A túlsó végén most kihez van szerencsém?
2: Szia, Kukis anya vagyok, szia!
1: Szerbus anya, mi újság, hogy vagy?
2: Minden szuper, elég mozgalmas volt a hétvége, egész hétvégén a gyerekeknek versenyei voltak, foci, tenisz, úgyhogy nem unatkoztunk.
1: Ki focizik, ki teniszezik, kicsit meséljen.
2: A kisfiam focizik, Bátor, ő 8 éves, a kislányom 10 éves, ő meg teniszezik.
1: Az tökéletes. Képzeld el, hogy az én fiam is focizik, és a másik kisebb fiám teniszezik. Ez már
2: na
1: nem
2: hát,
1: ugyanaz,
2: na hát, hallod?
1: Ez hihetetlen, szuper.
2: Na, nagyon szuper.
1: Nagyon jó, kételtelem egy sírán az izám, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Küldöm az egész családomnak, Adrinak, Benetnek, Bellának, Domcsinak és Bátornak.
1: Akkor jól értettem, 4 gyereked van.
2: Így van, 4 gyerkőcöm.
1: Boldog apuka akkor, ugye?
2: Boldog. Igen, apuka. Nagyon.
1: Jól értettem, majd volt két női név, két férfi név, két fiú, két lány. Hát figyelj!
2: Így van.
1: Azért
2: így
1: tudsz valamit, ez nagyon jó.
2: Igyekeztem.
1: Sok-sok boldogságot kívánok nektek, és köszönöm szépen, a telefonáltál, jó?
2: Én is köszönöm, szép estét neked, Kuki.
1: Neked is, nektek is, hello, érkezik. Igen, Ed Sheeran, Azizám itt a Rádió Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, gyorsan megy az idő, itt van a mai utolsó telefon. Halló, halló, halló, halló.
2: Halló, Kuki Gizmo vagyok.
1: Mi újság, Gizmo, hogy vagy?
2: Jól vagyok, jól vagyok.
1: Jól vagy?
2: Pihengetek.
1: Pihengetsz, mondjuk erről szól a vasárnap. Na, mit szeretnék jönni tőlem?
2: Egy tömszel.
1: Nagyon jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: Neked, családodnak.
1: Köszi.
2: Nyaminának, és ki szereti.
1: Oké, okay. Rendben uram, vigyázz magadra, és köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Ciao,
1: ciao, szia, szia. Érkezik egy újabb szám fel, de nagyok fiúk, bizony, heart like mine, azaz szív, mint az enyém. Ez egy újdonság, és higgyetek nekem, úgy tűnik, hogy óriási sláger lesz itt Magyarországon. Szóval, hölgyeim és uraim, elég újabb szám fel.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét.

0: Rocky Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Eljött az idő, hogy én búcsúzzom tőletek. Érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mikor este 9-től érkezik Jó az Geri. Mire közelebb, jövő hét szombaton találkozunk. Én kívánok mindenkinek egy szuper kellemes hetet, vigyázzatok magatokra, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
4: Csúszd a parkét.
3: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
4: Be. Igen.
3: Hova?
4: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
3: Ez a legnagyobb parát.
4: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
3: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
4: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe.
3: Tavaly nyáron.
5: Igen. Jó, de ő szerette.
3: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
4: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
3: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után. Megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás.
5: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
3: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló lesz. Szakad.
5: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
3: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
6: Én van egy, de nagyon vicces, de...
3: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
6: Mert ez figyelj, van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
3: Ne.
6: Ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok.
4: Mondjuk.
6: És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szűr.
3: Na, ez viszont tetszik.
6: Kikészülök tőle.
3: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak.
5: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
3: Még a szeretem. Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
5: Most is itt van.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
2: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
8: Disco!
9: Disco! Disco!
1: A Rádió egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Rádiós, és köszönjük mindenkinek, aki ellátogatott Pátyra és velünk pizzázott. Maximális tisztelet mindenkinek egyébként, és én ezzel búcsúzok is, mert sietek, mennem kell.
11: Szép volt. Nekem a pizza ízlet, pedig megmondom őszintén, hogy azt a fajta szeszesítat, azt nem szeretem, amit egyébként...
10: Meg a szarvas gombát sem.
11: Azt nem is akartam mondani. Mindegy, a pizza jó volt, köszönjük, hogy ott voltatok. Folytassuk zenével, jó? Itt a Rádió egyen.
10: DJ Junior vagyok, én mixek az elkövetkezendő egy órában Joy Corival és a Galantis közösével a Stay a Little Longer-ről indul a Diszkósít Rádió Show. Maradjatok velünk, jó szórakozást!

0: Rádió egy csak igaz, ma is Lágermegy diszkosít Radio Show, ugye már DJ Juniorral, Bárányatával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek, névnaposok ma többek között az Angélák, Petronellák, Aldók, Angyalok, Máriák, Matildok és Nillák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Fekete Tamás Vecsésről és Bácsi Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
0: Megyünk tovább, napjánk legjobb house dalával jön Hugel, Ultranet és a magyar érdekeltség Imael Angel. Ez a Moving to the Sun, a diszkos

0: Panzsát, Balázs Attila, ugye már az étterem tulajdonosa is, aki kreált a diszkosi pizzát, nagyon-nagyon dicsért a rendezvényt, és azt mondta, hogy ebből egyébként rendszeresíthetnénk kis, egy ilyen kis közönség találkozott, szerintem ezt mind a hárman osztuk.
1: Én például nagyon jókat ittam utána, tehát az is nagyon jó volt, hogyha most kocsival hoztak ide a rádióba, de figyelek, mixelek nektek, itt az új

0: biztonságú magas BPM tartalom, Adrian Sinnőlő, Diszkosita Rádió 1-en, én vagyok DJ Junior, itt van a Bárány meg a Hombé, és mind a hárman ott voltunk a Meet and Greet-en, Eaten, és nagyon jól éreztük magunkat, remélhetőleg ti is, megkóstolhatjátok az új Diszkosit pizzát, és együtt bulizhattatok velünk, vasárnap is volt legalább egy kis program.
1: A vasárnap az jó, az nyugodt, de én már arra gondolok, hogy jövő héten szombaton megyek Keszthelyre, már egészen korán egyébként a főtéren fogok játszani.

0: Csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rédés, a Digi Juniorral, Bárány Attilával is velem, Hanvai PG-vel.
1: Mikor lesz a következő diszkosít főszereplésünk?
0: Na? Hát ez nagyon jó, fogalmam sincs, meg kell majd nézni.
1: Ugye?
0: Én egyiket sem tudom sose, szóval ez
2: most fejben nem megy.
0: Ezt
2: írásból majd fog.
0: Ezt most ti csesztétek el, nem érzitek meg.
1: De én tudok egyet, csak azt nem mondhatjuk be.
0: Én is egyet. Én is tudok egyet, amit be lehet mondani, szilvesztek, hogy tudod, lesz bulik.
1: Na, például, az is. Illetve mi van még?
0: Lesz még egy pár, nyugodjatok meg. De most menjünk tovább, ha már diszkosít, akkor a Rádió születésnapi fesztiválon mutattuk be az adónak új diszkosítót, és klipet még csiszolgatjuk, a klipet is, meg a dalt is, de hamarosan egy német kiadó.

0: Én egyetlen egy dologgal búcsúzom mindenkitől, amit egyébként több fórumon és az elmúlt hetekben már többször kértem mindenkitől, hogy az I'm an Angel, I'm Moving to the Sun-dalt mindenki lájkolja, ossza meg és terjeszte az igét, mert ez lesz szerintem Magyarország első világslágere. Szavaztok!
1: Én DJ Junior voltam az elmúlt egy órában, én mixeltem, és búcsúzom mindenkitől azzal, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, meg a Facebook oldalon, kikerülnek majd új tartalmat is, ígérem. És ami a búcsúzom, az Rosalia, Björk és Yves.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek sztárja.

0: A jövő héten a műsorvezetőt telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hey!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: It's new. Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, május 31-e van, már csak 3 óra, és beköszönt a június, úgyhogy a mai adást abszolút ennek megfelelően állítottuk nektek össze. Hello Wilcox!
1: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy igazi nyáresti szetre készülhettek tőlem, ami tele lesz jobbnál jobb darabokkal, amivel például indítani fogom az órát, a Sam Feld és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

Kánytól, nem mellesleg a World Is My Radio Show rezidens DJ-től, aki szerintem az egyik legjobb dalát írta az elmúlt évekből. Ez egy ízig-bérig house darab, ez a Shot of Adrenaline Antoniótól, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: felé.
1: Hogyha meg kellene tippelnem előre, hogy melyik lesz az egyik dal, ami a legtöbbet fog szólni nyáron a klubokban, akkor azt mondanám nektek, hogy ez a Gordo és a Loco. Van benne valami különleges, egy kicsit olyan balkáni feeling, nagyon egyszerű, érthető dal, viszont pont emiatt működik szerintem. Jöjjön tehát a Loco, itt a World is My Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show vasárnap este. Wilcox a lemezjátszóknál négyszer volt már az év producere Magyarországon, és jön egy saját dal.
1: A következő az egy saját dal lesz, a Sundown, amit nyár közepén fogtok hallani hivatalosan, ugyanis akkor kerül ki az én csatornáimra. Addig csak is kizárólag itt játszom nektek a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban és a Live Mixben. Jöjjön tehát tőlem a Sundown, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy tetszik, írjátok meg. Ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: úgyhogy én a helyetekben maradnék.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Figyelje a jövő héten a műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogen. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-gyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: starts now.
1: Hello mindenkinek, már csak két óra és itt van a június, még mindig Phil Cox itt mellettem a Rádió 1 stúdiójában. Hello, hello!
2: Ciao, Geri, sziasztok, köszöntök mindenkit! Jó helyen vagytok, ugyanis ebben az órában is nagyon jó zenéket fogunk játszani, amivel indítani fogjuk az órát az Ed Sheeran és a Kamera CD remixében. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Let's go!

0: megjelenést, érkezik David Guetta leges, legfrissebb zenéje, amit beígértünk.
1: David Guetta fáradhatatlanul ontja magából a slágereket, nagyobbnál nagyobb előadókkal dolgozik együtt, nem először igazából tőle, ezt már megszokhattuk. Most például Jennifer Lopezzel álltak össze közösen, és készítették el a Save Me Tonight-ot. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird Is My Radio Show-ban.

0: A következő zene is, menjünk bele!
1: Hogyha van olyan track, ami nem maradhat ki a 2026-os nyár buliaiból, az természetesen az Another és a Talk to You. Ezt egy patogós Tech House remixbe hoztam el nektek, amitől még jobban főműsoridős lett ez a dal. Menjünk tehát tovább a Talk to You-val, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show.

van hangzás, ami nagyot megy, a következő abszolút ezek közé tartozik. 2026-ban a Tech House és az Electro House, ez a stílusfaja nagyon-nagyon működik. Black Eyed Peas-től hoztam el nektek a Beep-et, amire Default készített egy vadonatúj verziót, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Van. Neked milyen lesz a jövő hét, hogy indul majd a június?
1: Jövő hét szombat este találkozhatok velem Csurgón, és vasárnap itt újra a World is My Radio Show-ban. Addig is jók legyetek, sziasztok!
0: És ne menjetek sehová, jön Briklék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: mindenkinek, Brick Lake is befutott, és természetesen ő is isteni zenékkel készült nektek. Hello Brick Lake, kezdjük el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenéjesek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik a Side Piece, slágere a Cry For You, itt a World Is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Sam Feld, egy pici hangulat pont egy héttel ezelőttről a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ahol ő volt az egyik sztár fellépők, és én konkrétan imádtam a mixét. Rosalinnel közösen ez a Heart Like Mine, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma reggel 6 órától jönnek Balázsik, náluk pedig jön a vadi új játék, amivel páros belépőt lehet nyerni a világbajnokság egyik meccsére, konkrétan a június 26-aira, ami Bostonban lesz. Ja, hát igen, Bostonban kell ugye repülőjegy, szállás, na ezt is intézzük. Ezt mind be lehet zsebelni Balázsiktól a vadió játékkal. Ma indul, ez pedig a fődíj, a napi nyeremények pedig 65 szoros lett tévék. Ha, ez pedig az igazi mai slágra. Two Pilots és a Heat on the Radio 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, most pedig az egyik legnagyobb kedvencemet hozom picivel 3:41 előtt, Ray! Hihetetlen lendület van az énekesben, és hihetetlen tehetség, mert nem csak elénekli a dalokat, azért itt is van egy csak, meg előadja, hanem ő is írja ezeket. Ezzel is ez a helyzet, Ray és az igazi mai sláger a Where is my husband itt a rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Ed Sheeran a Fogyarásban, aki nemrég ugye új hajat villantott, klasszikus hajkoronából, piff, 5 millis géppel, egy teljesen új stíl, de tök jól áll neki egyébként ez is. Na, ez viszont az igazi mai sláger, amit Ed Sheeran Cyril-lel készített, pontosabban a remixet készítette Cyril. Egy ausztrál turnén volt épp az énekes, amikor találkozott a DJ-vel, és megbeszélték a részleteket. És jó lett az eredmény, ez jön a Rádió 1-en.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázséknál pedig ezen a héten VB belépőt lehet nyerni. Utazással, szállással. Kygo, you know, One Republic-kal, ez a Chasing Paradise a Rádió 1-en.

hír, David Guetta és Bibi Rexha újra együtt dolgoznak. Hát a legutóbb, amikor az Eiffel 65 Blue című dalát dolgozták fel és gondolták újra, akkor nagyjából fél évig a slágeristák élén voltak vele. Nagyon várjuk, hogy mi lesz az eredmény. És közben itt egy másik zseniális dal, egy hihetetlen újdonság Bibi Rexhától, a Faithless dal újra gondolása. A nagy kedvenc, a New Religion itt a Rádió 1-en, itt csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.